Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

az, ami megfog. Az utolsó katona a sorban utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csendben utoljára csaptam. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem. Mindig az utolsó a legjobb,

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan.
1: Bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leópápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Két katona veszítette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán csütörtökön. A tárcavezető tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében, jelenleg még ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben rosszul lett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Ruszin Szendi Romulus közölte, egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel korábban. A halálesetek körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak, írja az MTI. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbow Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres, 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártantartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznó állomány megfigyelését is. Az akemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter, nemzetközi sakk nagymester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből. Nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe. Erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. A női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. Nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: nálad csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor befektetési ZRT elemzői szerint, akik szerint a csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése. Aradványi Péter vezető elemző elmondta, bár az árstabilitás és a hozam konvergencia feltételek terén érdemi előrelépés történt, az idén várható 7,5%-os GDP arányos hiány és a magas államadósság miatt szigorú költségvetési konszolidációra van szükség. Az Equilor szakértői szerint a csatlakozási feltételek teljesítéséhez a kiadások csökkentése mellett adóemelésekre is szükség lehet a következő években, míg az euróövezeti csatlakozás kilátása hosszabb távon növelheti a magyar tőkepiac nemzetközi vonzerejét, írja az MTI. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat. A mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében. Szeptember 23-án a NAV munkatársai buktattak le egy férfit, aki C+ eljogosítvány nélkül vezetett kamiont, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A NAV járőrei a Tengelici János Majornál ellenőriztek szerda este egy 40 éves sofőrt, aki kamionszerelvényt vezetett, miközben csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, csütörtök délelőtt pedig már bíróság elé vitték. Tettéért 120 ezer forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sportegyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a 3 korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

6 óra 6 perc van, szeptember 25-e péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Jó reggelt mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig, fantasztikus zenékkel jövök, elképesztő témákkal, és lesz részünk hamisítatlan pályafikati féle tudósításban is, igen, illetve vendégeim is érkeznek ide a stúdióba, szóval izgalmas reggelünk lesz, amiben aszannom, vágjunk is bele. Az imént természetesen a Liverpooli srácok szóltak, The Beatles hallhattatok a Paperback Writer című, fordítsam úgy mondjuk, hogy ponyva szerző, ponyva író, kb. Ezt jelenti, mint hogy a ponyva regénynek az írója lenne, a paperback regények voltak valójában ezek a ponyva regények, azért paperback, mert nem kemény fedeles, hanem puhaborítós könyvekről beszélünk, és ez annak idején inkább ezt az ilyen kisé legtűrös irodalmat jelentette. Minden esetre a Beatles fantasztikus beatjei és elképesztő fiatalos, legendás lendülete az, ami meghatározza ezt a reggelt, valamint egy meglehetős cidri. Ugyanis a hidegfronti hatás, ami tegnap egy kis esőt is hozott magával, végső soron jól lehűtette itt nekünk a kedélyeket. Korom sötétbe kell jönnöm dolgozni komolyan a stúdióba, és úgy, hogy nincs egészen 10 fok. Ja, durva cucc. Na, azt mondom, hogy most már végképp kezdődött az ősz, ugyanis kb. Tényleg 10 fok van odakint, kettős fronti hatás várható, derült időnk van, ez azt jelenti, hogy még a csillagokat is láttam útban idejövet, ami elég menő azért. Minden esetre egyre szárazabb napok jönnek, figyelmeztet bennünket az időkép.hu. Ma egyébként a napi csúcshőmérséklet 18 fok körül fog alakulni, és ez összhangban áll a tegnapi előrejelzéssel is, meglátjuk, hogy hogy fog alakulni valóban. Minden esetre egy kicsit emelkedni is fog a hőmérséklet az elkövetkezendő napokban, holnap szombaton már 22, vasárnap pedig már 23 fok valószínű, és 24 fokkal fogjuk kezdeni a jövő hetet zavartalan napsütéssel, és 24 fokos napi csúcshőmérséklettel, ez hétfőket szerdára is írja nekünk az oldal, akkor kezdő majd feltetőleg ismét egy kicsi elfelhűsödni a szitu, és egy kicsit lejjebb esni a hőmérséklet. Minden esetre majd meglátjuk, hogy mi lesz, ennyire még felesleges előre szaladni. Ma még 18 fokot kell kibekkelnünk valahogy, de a hétvégi napok azok megint 20 fok fölötti hőmérsékletet tartogatnak a számunkra. Nos, hamarosan visszatérek és közlöm, hogy ehhez a szeptember 25-i naphoz milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek köthetők itt, szerte a világ történelem viharát tekintve, illetve megünnepeljük a névnaposainkat is. De előtte még hallgassunk egy kis zenét. Ha már Beatles, akkor jön egy kis Oasis is. A Manchesteri srácok, Noel és Liam Gallagher, a sevelet se nélküled elválasztatatlan, de rivális tesók a Supersonic-kal fognak támadni. Folytatódik a lendület és a dinamizmus, aztán utána jövök vissza, de most egy kis Oasis, let's go!

Oasis szólt az imént, a Szuperszonikot hallottátok 1994-ből, egyenesen Noel és Liam Gallaghertől, azaz az Oasis-től. 6 óra 13 percon, szeptember 25-e, péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztő, hello mindenkinek. Nos, szeptember 25-e lévén a mai napon Eufrozina, Kende, Cézár, Gellért, Kleofás, Kleón, Klió, Miklós, Mikolt, Mór, Nikolett, Rikarda és Sólyom nevű hallgatóinkat üdvözöllem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. By the way, hogyha Sólyomnak hívnak, yeah, epic. Minden esetre két fő névnaposaink, illetve nem kettő, hanem szóval két név nevet ünneplünk ma főként, az Eufrozinát és a Kendit. Nézzük, mit jelentenek ehhez nagyon különleges nevek. Az Eufrozina görög eredetű mitológiai név, a három grácia egyikének a neve, jelentése vidám, vidámság. A Kende pedig Kazár, magyar eredetű név, a régi magyar kündű személynévből származik, az ótörök méltóság névből való, Levédiában is etel közben az ős-magyar törzsszövetség fejét nevezték így, hogy a Kende. Eufrozinák, Kendék, boldog névnapot! Lássuk, mi köthető ehhez a szeptember 25-i dátumhoz még? Tekintsük át a világtörténelem viharát, kezdve azzal, hogy éppen 100 éve vezette be el Henry Ford a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt 1926-ban. Aztán az elég kemény standard lett mindenhol a világon. Éppen 100 éve történt 1926. szeptember 25-én. 94 éve született a nagy Glenn Gould. 1932-ben ő egy kanadai zongoraművész volt, legnagyobb sikereit Bach műveinek és a 19. századi romantikus szerzők darabjainak megszólaltatásával aratta, de repertoáriában a modern jazz is szerepelt, egy igazi őrült zseni volt, elképesztő hákliai voltak Glenn Gouldnak, de amit igazán imádok a csávóban, már pedig sokan azt pont, hogy utálják benne, hogy a felvételek, amiket ő készített, legfőképpen Bach darabokat hallottam tőle, játék közben ő dúdolja a dalokat. Ez meglehetősen vitatható. Tehát annyira elmerül a saját játékában és magában a zenének az áramlásában, hogy önkéntelenül, kvázi tudat alatt nagyon halkan lehet hallani a felvételen, hogy énekli és dúdolja a dallamot. És ez szerintem egyébként, ez engem egyáltalán nem zavart, van, akit borzasztóan zavar. Szerintem viszont a zene átélésének egy nagyon gyönyörű kis kristálytiszta megnyilvánulása ez, úgyhogy én imádom Glenn Gould. Amilyen kiállhatatlan természetű volt, akkor a géniusz. 513 éve történt 1513-ban, hogy Vasco Núñez de Balboa spanyol felfedező, wow, első európaiként a csendes óceánhoz érkezett. Átkelt a panamai földszoroson, déli tengernek nevezte el a nagy vizet. Őt tartják az első európai embernek, aki látta a csendes óceánt. Mellesleg 1513-ban történt, és pont 513 éve vagyunk most ott, hogy 2026-ban erről beszélhetünk. Epic. Na de egy másik felfedezés, 533 éve, 1493-ban Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot, ez már a második útja volt az új világ felé. Az elsőn természetesen egy évvel azelőtt, 1492-ben mindössze 3 hajóval keltek útra, ez volt a Pinta, a Niña és a Santa Maria. Aztán végül el is jutottak az általuk indiáknak nevezett valójában amerikai szigetekhez, aztán utána egy év múlva visszatért, hogy folytassa az újonnan felfedezett kontinens kifosztását kvázi, felfedezését és kifosztását. 301 éve, 1725-ben született Nicolas Joseph Cugnot, vagy Cugnot, úristen, hogy mondják ezt, ez vajon francia név-e, minden esetre ő volt az első autónak nevezhető jármű kitalálója és megépítője. 301 éve, ő volt az első, aki gőzmeghajtású járművet talált ki, és épített meg. Elég zorral. 1725-ben már gőzmeghajtású járművel közlekedhetett. Persze ezt gondolom, még nagy merőben kísérleti dolog volt, ami nem kifejezetten kapott szárnyra, de az ő erőfeszítése is feltétlenül szükségesek voltak ahhoz, hogy most autókkal furikázhassunk.
117 éve 1909-ben született Steló Gábor, evangelikus lelkész, 2000 ember megmentője, ugyanis 1944 márciusától kezdve Raffai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését. 1944 karácsonyáig 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával. Ezért a tevékenységéért kapta meg 1972-ben a Világ igaza címet. Ő volt a Gaudiopolis, azaz az Örömváros létrehozója. 1945. szeptemberében, 5 hónappal a Magyar Köztársaság kikiáltása előtt, közel 800 menekült gyermekkel megalapította a gyermekköztársaságot a Zugligeti Pax gyermekotthonban. A gyerekek ünnepségeket szerveztek, könyvtárt, énekkart alakítottak, szakmát tanulhattak, nem volt kötelező a munka, de szívesen dolgoztak a közösségért. A gyerekköztársaságnak volt alkotmánya, és önálló törvénykönyvet is alkottak. A Nemzetközi Vöröskereszttől kaptak csak segítséget, 1950-ig sikerült életben tartani az intézményt, tehát 5 éven keresztül zajlott a gyermekköztársaság. A megmentett gyerekek egyike Olá György későbbi Nobel-díjas tudós volt. 1909-ben 117 éve született Steló Gábor, evangelikus lelkész, aki 2000 embert mentett meg a holokauszt szörnyűségei közepette. 82 éves, ez három nagy legenda következik, by the way, 82 éves a nagy Michael Douglas, amerikai színész, 1944-ben született. Természetesen az Elemi ösztön, illetve az Összeomlás című elképesztő thrillerek főszereplőjeként gondolunk főként Michael Douglasra, és egyébként feleségének, Catherine Zeta-Jonesnak is ugyanezen a napon van a születésnapja. Teljes neve egyébként Michael Kirk Douglas, hiszen Kirk Douglas egyik fiáról beszélünk, pályafutását a Broadway-n kezdte, aztán utána később természetesen Hollywood felkarolta mindegyik legendás színészüknek az utódját. A Tőzsdecápákban is játszott, illetve Robert Zemeckis Nílus gyöngye, illetve a Smaragd románca című filmjeiben. A végzetes vonzerőben, ó, te jó ég, de hát a legsúlyosabb szerepe szerintem az Összeomlásban található, hát egy szemüveges, öltönyös, inges dolgozóról szól, egy emberről, aki hazafelé tart Los Angelesbe, a 40 fokos hőségben, ráadásul beleragadva egy szörnyűséges forgalmi dugóba, és egyszer elhatározza, hogy elege lesz, és csak hogy haza gyalogol, ott hagyja a kocsiját a francba az úton, és elgyalogol haza, és aki az útjába áll, azon könyörtelenül átgázol, hiszen neki most már éppen ezen a ponton lett elege. Legendás film, legendás alakítással, Michael Douglas legendás alakításával. Egyébként az összes filmje közül az Összeomlás volt a kedvence, azt mondta Joel Schumacher alkotása, drámája a 90-es évekből, Michael Douglas legkedvesebb szerepe. Éppen ma 82 éves az öreg. És 74 éves lenne Christopher Reeve, amerikai színész, aki Superman-t alakította, 1952-ben született a nagy Christopher Reeve, aztán a Superman-es alakításai után borzalmas lovaglós balesetet szenvedett, amelynek során le is bénult, viszont lebénulva is játszott szerepet, hogyha jól tudom, Hitchcock Hátsó ablak című filmének a feldolgozásában játszott Christopher Reeve még ezek után többek között. Illetve egy másik nagy legenda születésnapját is ünnepelhetjük a mai napon, 75 éves ugyanis Mark Hamill, amerikai színész, Luke Skywalker alakítója, megformázója a Star Wars, azaz a Csillagok háborúja franchise-ban, 1951-ben született, amit kevesebben tudnak róla, de éppen olyan legendás majd, hogy nem, mint amilyen a Luke Skywalker alakítása Mark Hamillnek, az a szinkron szerepei, és azon belül is legendás a Batman animációs sorozatban, illetve egy-két animációs filmben Joker szerepe. Sőt, Mark Hamill eljátszotta az Arkham számítógépes játékokban is Batman ellenfelét, Jokert, úgyhogy Mark Hamillnek a Joker szerepe, szinkron szerepe, az tulajdonképpen épp olyan legendás majd, hogy nem, mint Luke Skywalker. Akit mindenki ismer, kimondom, hogy Luke Skywalker, és mindenki tudja, hogy kiről van szó. A Tatooine-i paraszti gyerek, aki egyszer csak elindult, mint a mesében, hogy megmentse a galaxista gonosz erőktől.
és kék fénykarddal harcol a gonosz ellen. Ah, imádom a Star Wars-t, újra kéne nézni. Rég volt, de mindig is szerettem. Valójában tényleg a népmeséknek a szerkezetét követi bevallottan, hiszen George Lucas egyik legkedvesebb olvasmánya, Joseph Campbell, az Ezerarcú Hős című kb. Ilyen, nem is tudom, mitológiai, szociológiai, antropológiai tanulmánya volt, amelyben azt pedzegette, hogy a világ mítoszai, legendái, regéi, meséi, népmeséi valójában ugyanazt az egy szerkezetet követik, ez pedig a hős útja. Aztán ezt George Lucas egy science fiction környezetbe ültetve megcsinálta a saját hős útja történetét, ez pedig maga a Star Wars volt. 95 éve, 1931-ben Budapesten a Royal mozikban levetítették az első magyar hangosfilmet, ez pedig a Kék bálvány volt. 1931-ben már hangosfilmet nézhettek az emberek, képzeljétek el, ez mekkora megrázkódtatás volt a néma filmekhez szokott közönségnek, hogy egyszer csak megszólalnak a szereplők, és nem csak zene festi alá a történéseket. És végezetül egy szomorú esemény, de 46 éve történt 1980-ban, hogy 32 éves korában alkoholmérgezésben elhunyt John Henry Bonham, azaz Bonzo, dobos, az angol Led Zeppelin Hard Rock együttes tagja. A szakma, írja az oldal, a rock történet egyik legjobb előadójának tartja, a dobosok generációi tekintik mesterüknek, dobjátékának erőteljességét, precizitását és sebességét, a zenészek ma is széles körben tisztelik. És aztán a srácok egyébként Bonzo halál hírére abba is hagyták a Led Zeppelint. Ez egy annyira szoros négyes fogat volt, hogy egyetlen egy tényezőjének a hiánya is a teljes befejezését vonta maga után. Úgyhogy John Bonham tiszteletére szóljon most egy kis Led Zeppelin. The Wanton Soggás fogjátok hallani tőlük a leállíthatatlan Led Zeppelintől, és figyeljétek meg a dobjátékát. John Bonham dobjátéka legendás Led Zeppelin. Let's go!

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattuk majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország üdvözölné Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök háromoldalú találkozóját az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, közölte az orosz külügyminiszter helyettes. Andrei Rudenko hangsúlyozta, a találkozó megszervezése diplomáciai előkészületeket igényel, és a házigazda Kína kezdeményező készségén, valamint mindhárom fél beleegyezésén múlik. Bár Dmitri Peszkov elnöki sajtótitkár szerint egyelőre nincs konkrét terv a csúcs találkozóra, a háromoldalú egyeztetést elméletileg lehetségesnek és hasznosnak nevezte a Kremlbeli diplomácia. A november 18-án és 19-én Shenzhenben rendezendő APEC csúcson az orosz delegációt Vlagyimir Putyin vezeti majd, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy,

0: nem fontos. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A DeFerenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter, nemzetközi sakknagymester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe. Erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. Női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. Nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sokak

6 óra 44 percen, szeptember 25-e péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztő szól, azon belül pedig éppen Emirul lesz csendesedett el itt az imént. A Medúzát hallhattátok egyenesen 2002-ből. Akkor jött ki ugyanis a Hisztis című második nagy lemezük, és arról az egyik szerzemény volt ez a Medúza. Ó, igen, imádom az Emirul ezt. Micsoda különös jazzes vibe-ok, egy kis bossanovás rappes sztorizgatás Hajós Andrástól és Hegyi Györgytől, az Emirul ezttől, előtte pedig a legendás Dés László szerzeménye szólt a jazz meg az előadásában, a Megint hétfőt hallattátok egyenesen 2000-ből. Dés László édes kis szaxofon futamai szövik át meg át az egészet, és természetesen Geszti Péter elképesztő szövegvilágára is érdemes odafigyelni. Minden esetre egy nagyon szívfeszúló szerzemény, amit még szerintem nem játszottam, legalábbis én itt az élesztőben, pedig nagyon is egy tipikus reggeli hajnali szerzemény a Megint hétfő. Annak ellenére, hogy péntek van, és a hétvége küszöbén állunk. Na, de hát nézzük csak a kemény tényeket, mire számíthatunk itt a mai nap, illetve a hétvége folyamán. Időjárás, meteorológia ügyileg, körülbelül 10 fok van továbbra is, meglehetős cidri, ami azt illeti az előző napok tükrében, és egészen csak 18 fokig fogunk ma felmelegedni, tehát még a 20 fokot se érjük el feltetőleg. Némileg felhős időnk lesz, de aztán is inkább a napsütés lesz jellemző, gyengén felhős időként foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Egyre szárazabb napok jönnek, erre figyelmeztet bennünket az oldal. Holnap már 22, vasárnap pedig már 23 fok várható, és szakadozik a felhő réteg is. Ez azt jelenti, hogy hétfőn és kedden, jövő héten, 28-án és 29-én a fullosan zavartalan napsütés hatására már 24 fokkal kezdjük majd az új hetet, a jövő hetet, és tulajdonképpen ezzel a 24 fokos, mondhatom, nagyon kellemes meleggel fog zárulni maga a szeptember is. De jó ég! Jövő héthez szerda már szeptember 30-a, és kezdődik az október. Abszolút 20 fok fölött fogunk indulni majd, de ennyire még ne szaladjunk előre. A mai nap még 18 fokos, kicsi hűvösebb időt kell idézőjelve túlélnünk. Remélem azért menni fog. Nos, minden esetre a meteorológia mellett érdemes egy kicsit az asztrológiával is foglalkozni. A rakéta.hu írja, hogy a fogyóhold és a fiastyúk, azaz a plejádok nyílt csillaghalmaz szorosan egymás mellett lesz látható a Bika csillagképben szeptember 30-án este. Szeptember 30-a pedig ugye jövő hét szerdára esik. A mintegy 80%-os megvilágítású fogyóhold, írja az oldal, este 8 órakor kel fel a keleti égbolton, a csillaghalmaz pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. A párost 21 óra körül, tehát este 9 körül már érdemes keresni a keleti horizont felett, ekkor binokulárral, azaz távcsővel nyújtják a legszebb látványt. Az éjszaka folyamán a két égitest fokozatosan távolodik egymástól, miközben egyre magasabbra emelkedik, így a halmaz csillagai is egyre könnyebben válnak láthatóvá a holdfény mellett. Éjfél körül, amikor a páros már közel 40 fok magasan jár, tiszta égbolt esetén akár szabad szemmel is megpillanthatóvá válik a fiastyúk. A csillagászati távcsővel észlelők holdkelte után ritka csillagfedéseket is megfigyelhetnek. Nem tudom, van itt közületek valaki, akinek van teleszkópja, csillagászati távcsöve? Mi már nagyon régóta tervezgetünk venni egyet barátaimmal, és egyszer be is fog következni. Egyszerűen muszáj lesz végre valahára egy kicsit kézzelfoghatóbb távolságban látni mondjuk a holdnak a felszínét. Hú, nagyon kíváncsi leszek. Mindenesetre azt írja a rakita.hu, hogy a csillagászati távcsővel észlelő holdkelte után ritka csillagfedéseket is megfigyelhetnek, mivel a halmaz több tagja a hold sötét oldala mögül lép majd elő. Ezek észleléséhez azonban nagyobb műszerre és kitakarásmentes keleti horizontra van szükség. Idén októberben és decemberben is lesz szoros hold-fiastyúk együttállás, de a nagyobb holdfázisok miatt azok megfigyelése jóval nehezebb lesz, így a következő igazán kedvező esztétikus égi találkozókra jövő év februárjáig és márciusáig kell várni. Úgyhogy, ha szeretitek lesni az éjszakai égboltot, akkor mindenképpen csípjétek el a jövő hét szerdai 30-ai gyönyörű együttállást. Következzen egy kis Mute Math, a Typical-t fogjátok hallani, utána pedig még egy pillanatra visszatérek, hogy közülön milyen fantasztikus vendégeket fogok fogadni a következő órákban itt a Paks FM stúdiójában. Let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Mute Math szólt az imént, a Typical-t hallottátok. 6 óra 53 perc van, szeptember 25-e péntek, ez itt az élesztő. És mielőtt még mennénk tovább új zenével, aztán reklám következik majd, persze is Robi hírösszefoglalóját fogjátok hallani az óra elején, de a következő órákban vendégek is érkeznek majd a stúdióban. 7 óra 30 perctől ugyanis Tóth György érkezik, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. A tolnai októberi programokról fogunk diskurálni, 8 órakor pedig a kutatók éjszakája kapcsán, ami ma délután 5 órától indul a Paksi Városi Múzeumban, érkezik hozzám Rábóczki Bence, a Hunren Wigner fizikai kutatócsoport nagy energiás geofizika kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. Úgyhogy a Paksi Városi Múzeumban ma kezdődő kutatók éjszakájáról fogunk beszélgetni. Izgalmas órák elé benézünk, kezdjünk is bele. King Gizzard and the Lizard Wizard fog szólni, az ausztrál csodától a Honey, azaz Mész című tracket fogjátok hallani, aztán reklám, Robi ír összefoglalója, és jövök vissza zenékkel, témákkal, vendégekkel. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbow Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres, 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az akemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sport Egyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a negyedik helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 11 perc van, szeptember 25-e, péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk, mondanám, de valójában amúgy már elkezdődött. Robi informatív hír összefoglalója és a ragyogó zenék után jövök csak vissza. Természetesen Szenla Dagadut hallattátok először, 2013-ból szólt tőle a művésznőtől a Do You Feel Me Now? Aztán pedig a Barabás Lőrinc Eclectric szólt a Famous 2008-ból. Varázslatos beatekkel indul tehát az óránk. Odakint jelen pillanatban továbbra is kb. 10 fok van, és az előrejelzések szerint továbbra is 18 fok lesz, csak a maximum eddig felmegyünk. Kettős fronti hatás várható ugyanis, egyre szárazabb napok jönnek, figyelmeztet bennünket az oldal, viszont a napsütést azt már látom oda vetülni a szemmel lévő épületeknek a falára és a tetejére. Szép aranyló színekben tündököl minden. Szóval nagyon szép kis napunk lesz, de annyira nem lesz meleg, szóval kifejezetten őszies időnk lesz. Viszont az elkövetkezendő napokban egy kicsit már 20 fok fölé fogunk melegedni, szombaton 22, vasárnap pedig már 23 fok lesz. Végül a jövő hetet 24 fokos időkkel, napokkal fogjuk indítani, és zavartalan napsütéssel, és végül is ezzel fog lezárulni a szeptemberünk, hiszen jövő hét szerdán már 30-a lesz, csütörtökön pedig indul az új hónap. 20 fok fölötti hőmérséklettel, by the way. Szóval remélhetőleg majd valamikor egyszer visszaköszön az igazi ősz, de addig is 24 fokot is el kell majd viselnünk napközben. Már nem is tudom, az ember néha a napsütést a háta közepére nem kívánja azóta után 45 fokos atrocitások után, amikben részünk volt itt a nyár folyamán. Vagyis hát lehet, hogy csak magam nevébe beszélek egyébként, lehet, hogy lesznek olyan hideg napok, amikor vissza fogom sírni ezt a napfényt, de most minden esetre már örülnék annak a kis cudarab cidrinek, amiben például a tegnapi nap során részünk lehetett, egy kis esőnek, egy kis felhőknek, egy kis hűvösnek, egy kis szeptembernek az égszerelmére. Minden esetre a mai nap talán még megkaphatom ezt, és teljesülhet a vágyam, aztán holnaptól, szombattól, vasárnaptól kezdődik majd egy kis enyhülés. Na, de amúgy meg, szeptember 25-e lévén a mai napon számos névnapot ünneplünk. Eufrozina, Kende, Cézár, Gellért, Kleofás, Kleon, Kliu, Miklós, Mikolt, Mór, Nikolett, Rikarda és Sólyom nevű hallgatóinkat. Ebből a jeles alkalomból, úgyhogy boldog névnapot kívánunk az összes felsoroltnak innen a Paks FM szerkesztőségéből. Hamarosan zenélünk még egy kicsit, de ezt figyeljétek. Érdekes cikket találtam a filmezzünk.hu oldalon, nyilvánvalóan filmes témákban. Azt írják, hogy Tom Holland egy külön szakmát is kitanult, hogy az Uncharted-ban minél hitelesebb legyen. A színészek, írja az oldal, sok mindent megtesznek egy film érdekében, hogy karakterük a lehető leghitelesebbnek tűnjön. A világszerte nagy sikert arató játékadaptációban, az Uncharted-ban Tom Holland ikonikus kalandorának Nathan Drake megformálására igazán egyedi módot választott. A szerep kedvéért ugyanis még egy tanfolyamra is beiratkozott, hogy minél hitelesebb alakítást tudjon nyújtani. Tom Holland elmondta, számomra az egyik legjobb része a munkámnak az, amikor egy konkrét cél érdekében lehetőségem van olyan új készségekre szert tenni, nem csak azért, hogy úgy kipróbáljam, szóval elmentem egy pincérképzésre. Aztán végül beszálltam pultozni néha egy londoni bárba, ami nagyon király volt, igazán élveztem, és a filmen is tök jó kis jelenet lett belőle. Tom továbbá azt is elmondta, hogy abban a bizonyos bárban nem fette fel, hogy igazából ő színész, és a hitelesség kedvéért szerette volna elsajátítani a mesterséget. Pincérruhát öltött, és a legjobban az espresso martini koktél elkészítését élvezte. Az álca azonban nem működött sokáig, a városban futótűzként terjedt a hír, miszerint Peter Parker, azaz a pókember megformálója, melyik bárban szolgálja ki a vendégeket, és magának a bárnak a vezetője is csak a pletykákból tudta meg, hogy egy újonc dolgozik nála. Mondanunk sem kell, hogy a tanulópalántát végül kirúgták. Aztán folytatódik Tom Holland beszámolója. Végül lényegében kirúgott, azóta volt, hogy ellátogattam oda, de még mindig egy kicsit rázós a kapcsolatunk a menedzserrel. De hát egy csomó sajtó megjelenést köszönhetnek nekem, szóval fogják csak be és engedjenek vissza, emlékezett vissza viccelődve Holland. Igen, ez egy vicces sztori. Minden esetre a színészek azért tényleg hajlamosak erre, ezt hívják method actingnek, tehát a Stanislavski színészi módszer iskoláját követők. azok, akik konkrétan képesek annyira beleásni magukat egy teljesen eltérő szakmába, egy másfajta élethelyzetbe, szituációba vagy életstílusba, egy szerep kedvéért, egy filmes vagy egy színházi szerep kedvéért csinálják ezt. Híres, hírhet űzője ennek a Stanislavski színészi módszernek nem más, mint Daniel Day-Lewis, aki számos filmjében számos filmjében bizonyította elképesztő érzékét és tehetségét a különböző karakterek megformálásának, de ezt mindannyiszor iszonyatosan komoly kutatómunka előzte meg. Azért, hogy minél hitelesebb alakítást tudjon nyújtani. De vannak színészek, akik konkrétan nem hisznek ebben. Azt hiszem, hogy Jack Nicholson volt az, aki azt mondta, hogy az ég szeremére színészek vagyunk, és nekünk tehát az a dolgunk, hogy el kell tudnunk játszani ezeket a bizonyos másfajta karaktereket, másfajta embereket, de hát eljátszani, szóval elszínészkedni, elmímelni, és nem konkrétan azzá válni, mint ennek a színészi módszernek a követői. Egyik kedvenc példám például a kedvenc rendezőm Terry Gilliam legendás filmében, az elképesztő Brazilban, játszott egy mellékszerepet Robert De Niro személyesen, és mindenki nagyon örült a stábban, sikerült Robert De Niro-t megnyerni ehhez a szerephez. Egy olyan fűtőhűtőmérnököt alakított Robert De Niro, aki konkrétan éjszakánként betör emberek lakásába, és ott titokban megjavítja az elromlott dolgokat. Na és erre ő is ilyen metodikusan készült fel, konkrétan kitanulta a szakmának minden csínyát, binyát, hogy ez a pár perces jelenet, amiben szerepel, minél hitelesebben nézzen ki, és nagyon izgult Robert De Niro, elképesztően izgult a brazil forgatásán. Úgyhogy, bár Terry Gilliam és a stáb többi tagja rendkívül boldog volt, hogy megnyerték a nagy Robert De Niro-t, a már akkor legendás Robert De Niro-t, ez 84-85-ben zajlott a forgatás. Szóval, hogy megnyerték a forgatáson az, de aztán utána akkora rémálom lett belőle, hiszen Robert De Niro annyira izgult, hogy mindig elrontotta a szöveget, és mindig újabb és újabb snitteket igényelt, újra és újra megismételve az ő jeleneteit a maximalista, metodikus színészi alakítás. Végül aztán a visszájára fordult emiatt, és már alig várták, hogy lelépjen végre a díszletből Robert De Niro. Minden esetre az alakítása természetesen rendkívül emlékezetes volt ebben is. Most következzen egy kis zene, Morcsiba, 2013-as Face of Danger, aztán utána még visszatérek, mert azt is közölnöm kell, hogy az elkövetkezendő órákban és percekben milyen vendégeim jönnek ide a stúdióba a Paks FM hullámhosszán beszélgetni mindenféléről. De most Morcsiba következik, Face of Danger 2013. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Morcsibát hallottatok az imént, a 2013-as Face of a Danger szólt a fantasztikus formációtól. Nos, 7 óra 23 perc van, szeptember 25-e péntek, és hamarosan Robi következik a hírösszefoglalóval, előtte meg természetesen zenélünk egyet. Viszont az utána lévő percekben, az óra második felében Tóth Györgyivel fogunk beszélgetni. A Tolnai Művelődési Házsi Könyvtár vezetője Tóth Györgyi és az októberi tolnai programokról fogunk beszélgetni. 8 óra után pedig a kutatók éjszakája kapcsán érkezik hozzám Rábóczki Bence, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagy Energiás Geofizika Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, és dr. Fazekas Ferenc is eljön hozzám, a Baksi Városi Múzeum igazgatója. Velük fogunk beszélgetni a kutatók éjszakájáról. Nagyon izgalmas lesz, izgalmas és tudományos, pont ahogy szeretem. Na, de most következzen egy kis Grimes, az Art Angels fog szólni a művésznőtől, aztán Robit fogjátok hallani a hírösszefoglalóról, és aztán jövök vissza a zenékkel, és reményeim szerint Tóth Györgyivel együtt. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót, az Equilor befektetési ZRT elemzői szerint, akik szerint a csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése. Aradványi Péter vezető elemző elmondta, bár az árstabilitás és a hozam konvergencia feltételek terén érdemi előrelépés történt, az idén várható 7,5%-os GDP arányos hiány és a magas államadóság miatt szigorú költségvetési konszolidációra van szükség. Az Equilor szakértői szerint a csatlakozási feltételek teljesítéséhez a kiadások csökkentése mellett adóemelésekre is szükség lehet a következő években, míg az euróövezeti csatlakozás kilátása hosszabb távon növelheti a magyar tőkepiac nemzetközi vonzerejét, írja az MTI. Két katona veszítette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán csütörtökön. A tárcavezető tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében, jelenleg még ismeretlen okból, önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben rosszul lett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Ruszin Szendi Romulus közölte, egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel korábban. A halálesetek körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspestis terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorú biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szeptember 23-án a NAV munkatársai

0: lett 16 éves Kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi Kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a Kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: 7 óra 39 perc van, szeptember 25-e. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig ez az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora, azon belül pedig a Massive Attack elképesztő hangulatú 1991-es Unfinished Theme Petia szólt, aminek már a videoklipje is önmagáért beszél, és a magával ragadó hangulatot csak aláhúzza, hogy az a csaj megy ott az utcán, az emberek tesznek, vesznek. Nem történik semmi extra, de az egésznek mégis van egy felfokozott, szinte mágikus hangulata. Nos, Pálfi Kati féle tudósítás következik, ugyanis megújul Pakson a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása 2026. szeptember 24-én megtörtént. A kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője Pálfi Kati kolléganőnknek elmondta, november végén fejeződik be az útfelújítás, mely során 6 férőhelyes térkőburkolatú parkoló is kialakításra kerül.
1: Egy újabb útfelújítás várat magára itt Paks óvárosában. Hogy mi ez? Ezt nekünk Nagy Balázs alpolgármester, illetve a kettes körzet önkormányzati képviselő mondja el a Paks FM rádió hallgatóknak.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda, de az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni, úgyhogy reméljük, hogy majd kicsit biztonságosabban közlekedhetnek az emberek, hiszen ez egy elég rossz állapotban lévő betonfelület volt.
1: Ott a körzetét, hogyha nézzük, akkor igazából most már elégedett lehetsz, mert elég szépen rendben van, hogyha ugye ez a munkálat is befejeződik.
2: Hát ugye a Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a Top Plus pályázatban. Nemrég szórólapoztam ki, hogy úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg ez a terület, ez teljesen megújult.
1: És hát ez az óvárosnak tulajdonképpen egy szabadidős centruma lehet, illetve hát nem is lehet, hanem már az is.
2: Hát az mindenképpen, mint az elején mondtam is, nagyon sok gyerek jár ide, tényleg állandóan tele van élettel, talán az Ürgemezei pihenőpark mellett ez az egyik legnépszerűbb, és még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt, úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Zaz szólt az imént az ellenállhatatlan francia művésznő Camassi Comessa, nem tudom, jól mondom, valószínűleg nem, minden esetre 2013-ból szólt ez az ellenállhatatlan sanzonos treki. 7 óra 46 perc van, szeptember 25-e, péntek, egyébként pedig a mai napon 18 fokig fogunk csak felmelegedni, annak ellenére, hogy süt a nap, és kb. 10 fok van, meglehetős cidri, és a napsütés ellenére se fogunk 18-nál tovább menni. By the way, egy kicsit majd a szombat és a vasárnap lesz már 20 fok feletti, 22 fok lesz szombaton, vasárnap pedig 23 és 24 fokkal indítjuk majd a jövő hetet, illetve feltetőleg az októbert is. Szóval visszaköszön egy kicsit a tavasz, így na, szeptember vége felé már. Minden esetre a mai napon még ezen kívül szeptember 25-e lévén Eufrozina, Kende, Cézár, Gellért, Kleofás, Kleón, Klió, Miklós, Mikolt, Mór, Nikolett, Rikarda és Sólyom nevű hallgatóinkat üdvözöllem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. A boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Rögtön megyünk tovább zenével, de azért még előtte feltétlenül közölnöm kell, hogy milyen fantasztikus vendégeket fogok a stúdióban fogadni 8 óra után. Robi hír összefoglalója és egy kis zene után érkezik hozzám Rábóczki Bence, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagy Energiás Geofizika Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, illetve dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A téma pedig nem más lesz, mint a ma délután 5 órakor induló kutatók éjszakája a Paksi Városi Múzeumban rendezik meg. Erről fogunk beszélgetni, főként ez adja majd a diskurzusunk tárgyát. Folytassuk tovább fantasztikus előadókkal, zömében női előadókkal természetesen, hiszen az elképesztő Sheryl Crow nem maradhat el a mai reggelünkből sem. A Shine Over Babylon-t fogjátok hallani 2008-ból. Utána még egy pillanatra visszatérek, de szóljon most ez a rendkívül erőteljes szám, a Shine Over Babylon, természetesen szociálisan, meglehetősen érzékeny szövegvilággal, ami Sheryl Crowra mindig is jellemző volt. Let's go!

0: fantasztikus Sheryl Crow-t hallottátok, ez volt a 2008-as Shine Over Babylon, egy örök klasszikus a művésznőtől. 7 óra 52 perc van, szeptember 25-e péntek. Hadd hívjam még fel valamire a figyelmet, egy holnapi eseményre, ami itt lesz Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban. Tehát holnap, 26-án szombaton, délelőtt 10 órától 17 óráig véradás lesz a légimentőkkel a Csengeiben. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén már 6. alkalommal szervezi meg ezt a közösségi eseményt, melynek az a cél, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja. Lesz különlegessége is ennek a napnak, szokás szerint a mentőhelikopter a véradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, és majd onnan kerül riasztásra, hogyha gond van. Azt írják, hogy agyvért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék, szóval remélem, hogy ha szoktatok vért adni, akkor ott lesztek majd holnap a Csengeiben délelőtt 10-től délután 5-ig tart majd a véradás, és ott lesz a mentőhelikopter is, szóval meglehetősen vonzóvá próbálják tenni a véradást. Minden esetre régebben, amikor adtam vért, az nekem mindig nagyon jó érzés volt. Már nem is csak fizikailag, hanem konkrétan inkább lelkileg, hogy talán valakin tudtam segíteni ezzel az aktussal, úgyhogy legyetek ott, hogyha szoktatok, és hogyha nem, akkor menjetek el, és próbáljátok ki. nagyon jó tesz az ember lelkének a véradás. Nos, a vendégeim már itt is vannak, úgyhogy átadom a szót a marokkói csodának, Hindi Zárának. 2010-ből szólt tőle a Stand Up. Utána egy kis reklám következik, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és a zenék után már jövünk is. Fő témánk a kutatók éjszakája lesz. Let's go!
1: 96.3 Paks FM.
2: It's my favorite.
3: I love it.
1: Paks FM. Összekötő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőző rendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat!
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország üdvözölné Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök háromoldalú találkozóját az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, közölte az orosz külügyminiszter helyettes. Andrei Rudenko hangsúlyozta, a találkozó megszervezése diplomáciai előkészületeket igényel, és a házigazda Kína kezdeményező készségén, valamint mindhárom fél beleegyezésén múlik. Bár Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint egyelőre nincs konkrét terv a csúcs találkozóra, a háromoldalú egyeztetést elméletileg lehetségesnek és hasznosnak nevezte a kremlbeli diplomácia. A november 18-án és 19-én Shenzhenben rendezendő APEC csúcson az orosz delegációt Vlagyimir Putyin vezeti majd, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorú biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 18:00-ig tart, a belépés díjtalan.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sport Egyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Mágori Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 9 perc van, szeptember 25-e péntek, ez itt a Paks FM, azon belül pedig az élesztő szól éppen. Hello mindenkinek, Fatboy Slim után már itt is vagyunk, és a stúdióban megérkeztek az ígért vendégeim. Először is dr. Fazekas Ferencet üdvözlöm, a Paksi Városi Múzeum igazgatóját. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: De itt van velünk Rábóczki Bence is, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagy Energiás Geofizika Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.
3: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szervusz! Nos, két kifejezett aktualitás miatt vagytok itt nálunk, ugyanis nagy események készülődnek, már a mai napon is kezdődik egy, ugyanis a kutatók éjszakája készülődik ma a Paksi Városi Múzeumban, ez már délután 5 órától kezdetét veszi. Beszélgessünk egy kicsit akkor erről, a programokról. Mire számíthat az, aki kilátogat a kutatók éjszakájára?
2: Igen, a Paksi Városi Múzeum idén is csatlakozik ez az országos eseményhez. Ugye ez a kutatók éjszakája a kutatásokat, a kutató életpályát hivatott népszerűsíteni, de egy picit én úgy gondolom, hogy az is célja, hogy tudományos ismeretterjesztő jelleggel bemutassa a kutatásoknak az eredményeit. Érthető nyelven mi is mindenki számára, tehát egy szélesebb közönség számára, és hát mi is erre törekszünk, ezért szerveztük meg idén is a kutatók éjszakáját, egy tartalmas programmal úgy gondolom, két előadás, két tudományos ismeretterjesztő előadás, teljesen különböző területről, és egy könyvbemutatóval várnánk a tisztelt érdeklődőket. A két előadás az dr. Nagy Balázs, aki a Ferenci Múzeumnak a gyűjtemény vezetője. Ugye most Mohács 500 emlékév van, és arra gondoltunk, hogy most nem a Mohácsi csatáról, mint az emléktábla avatásról, hanem egy picit más aspektusból, talán egy kicsit izgalmasabb is aspektusból megnézni, hogy az érmek és a kincsleletek hogyan tükröződnek Mohácsi csatához, Mohácsi csata időszakában. Ő ennek szakavatott szakértője, ebből írt a doktori disszertációját, és úgy gondoltuk, hogy ez egy izgalmas téma lehet, a kincsek mindenkit érdekelnek, nagyon bízunk benne. Ez. És hát ezt követően kerülne sor Bencével közös előadásunkra, és egy könyvbemutatóra, amit Gutai István helytörténész, irodalmár nyugalmazott könyvtárigazgató legeslegújabb kötetének, az Emlékharang című kötetének a bemutatására kerül sor.
1: Igen, ez konkrétan már ma délután 5 órától kezdetét veszi, és úgy nézem, hogy egészen, vagyis hát fél hétkor veszi kezdetét a könyvbemutató, igen, Gutai István könyvének bemutatója, akkor egy kicsit vesézzük ki a programokat, magát, az előadásokat. Először is ezt a Mohácsot ilyen numizmatikai szemszögből megközelítő előadása. Igen, a kincsek azok mindenkit érdekelnek. Mindenki csak a csatával, a nagy eseménnyel van elfoglalva, de egy kicsit kevesen, tehát kevés szempontból, vagy sok kevésszer közelítik meg abból a szempontból, hogy egyébként akkoriban amúgy milyen volt az élet, meg hogy egyáltalán milyen kontextusban került sor erre a csatára. Ez is meg fog világítani egy kicsit ez az előadás?
2: Bízom benne, igen. Balázs hosszú évek óta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, azon kincsekkel, éremleletekkel, amelyeket adott esetben a csatához kapcsolódóan, vagy az azt követő időszakban. Ugye tudjuk, hogy volt egy nagyon jelentős, az ország közepét érintő pusztítás, tehát azért, és természetesen, és a kincsleteket és az éremleteket úgy kell értelmeznünk, hogy ezek akkor kerülnek többnyire földbe, legalábbis a korábbi értelmezés szerint, hogyha valami váratlan esemény történik. Tehát valakinek azonnal el kell menekülnie. Na most ő ott hagyja a családi kincstárat, mondjuk, a földben, de már nincs lehetősége, hogy visszamenjen. Hát ez különböző okai lehetnek, És hát ez a régészeknek a szerencséje, most elég furán hangzik, de ez a valóság, hogy mi meg megtalálhatjuk ezeket, különösen az utóbbi időknek a felszín leletkutatásai, műszeres leletkutatásaival, ezeknek a száma természetszerűleg nő is, és hát ebből azért nyilván nem akarok mindent elszpoilerezni, ebből azért nagyon sok következtetés, gazdaságtörténeti, akár hadtörténeti következtetést az irányokra vonatkozólag le lehet vonni. Balázs egyébként több éve együtt dolgozunk a paksi numizmatikai anyagnak a feldolgozásán, a monográfia program keretében, úgyhogy célszerűnek és kézenfekvőnek bizonyult az, hogy őt esetleg meghívjuk, és ráadásul ugye neki ez az egyik fő kutatási területe, úgyhogy talán az egyik legkompetensebb szakértőtől hallhatják az érdeklődők az előadást.
1: Kicsit adbessem közbe azt a jelenséget, amire majd a kettőtök előadása során is muszáj, tehát belegondoltam, amikor elolvastam, hogy ti miről fogtok előadást tartani majd, már a mai nap folyamán, hogy mennyire elképesztő, amikor kutatók, mint ti, specializálódtok valami egészen egy olyan dologra, amiről azt gondolná egy ember, egy a halandó ember, hogy ez egy teljesen marginális dolog, de mégis ti meg ráfókuszáltok ezekre a dolgokra, és nem is marginális egyáltalán, mert ugyanolyan a puzzle-nek egy ugyanakkora darabja, egy ugyanolyan fontos darabja, mint bármelyik másik. Tehát például ez is, hogy a pénzérmékre szakosodott, erre ment rá ez a szakterülete, ez nekem olyan izgalmas. Bocsánat, itt laikus szemszögből.
2: Azért a modern tudomány, különösen a 21. században már egyrészt interdisziplináritásra szól, amivel a közös előadásunk Bencével fog, tehát hogy több tudományterület működik együtt.
1: Igen,
2: egymást kiegészítve kölcsönhatásban. A másik trend, ami jól érzékelhető, és majd lesz egy harmadik, ez Paks kapcsán fontos, a másik trend pedig, hogy tehát olyan mennyiségben áll rendelkezésünkre adatinformáció, és ennek akár a módszertani értelmezési lehetőségei, hogy ez szükségszerűen egy specializációt von maga után. Tehát például a régészetben ez úgy néz ki, hogy vannak különböző régészeti korszakok, a Kárpát-medence történeti régészeti időszakában őskor, római kor, népvándorláskor, középkor, most ezt a négyet mondom, hogy tehát a specializáció úgy néz ki, hogy akkor valaki római kori régészettel foglalkozik, mint mondjuk én ilyen szempontból. A harmadik trend, ami egyre fontosabbá válik, és ilyen szempontból az előadás egy picit ebbe az irányba is link, hogy a lokális kutatásoknak a szerepe felértékelődik. Tehát amit helybeni, amit korábban helytörténeti kutatásnak neveztek, az különböző akár országos kitekintéssel, az országos nagy egészbe történő beillesztésével próbáljuk meg értelmezni a helyi folyamatokat. Ugye én nagyon bízom benne, hogy a monográfia program az majd eljut ebbe a fázisba is, hogy egy picit felülről is meg tudjuk nézni a helyi eredményeket, és egy nagyobb kontextusba be tudjuk állítani őket.
1: De ez fordítva is történik? A helyi események meg a mélyebb megismerése egyben a tágabb képnek a mélyebb megismerését is jelenti.
2: Természetesen, tehát a kettő nem zárja ki egymást, itt legfeljebb a nézőpont és a szög, hogy honnan indítunk. Természetesen, tehát azért nagyon apró, ahogy nagyon helyesen mondtad, ilyen mozaik kockákból tevődik össze. Minél több, mondjuk így lokális mozaik kocka ismert, akár a vidéki 56-os eseményekről, annál pontosabban lehet rekonstruálni, ugye 56 szintén kerekévfordulóval rendelkezik, annál pontosabb lehet például a vidék, tehát nem a főváros, a vidék 56-os történetét rekonstruálni. És ez nyilván a helyi kutatásokból tud elindulni, a helyi forrásokból, a helyi visszaemlékezésekből, a helyi adatokból, vagy hát most már ugye nagyon technokrata módon ilyen információkról beszélünk.
1: Ja, igen, megváltoztak a terminusok már. Igen, ez nagyon izgalmas, és érzi az ember ilyenkor, hogy összeáll a kép, ez is egy borzasztó izgalmas lehet. És térünk is át, egyébként dr. Nagy Balázs Mohács 500 az érmek és kincsleletek világa című előadásáról beszélgettünk itt egy kicsit metafizikailag. Ez 17 óra 15 perckor kezdődik. Igen. A múzeumban szintén. Igen. A kutatók éjszakájához kapcsolódva. És most térjünk át a ti előadásatokra, ami megint egy ilyen két elképesztően távol eső területnek a fúziójának tűnik nekem. Rábóczki Bence és dr. Fazekas Ferenc kozmikus részecskék és régészet Lussoniumban címmel fogtok előadni.
3: Így van.
1: Meséljetek erről, mert egyszerűen nem fér a fejembe, hogy lesz ez a két dolog.
3: Igen, elég távolinak tűnik a kettő téma, de meglepő módon összeér. Igen. Indult egy együttműködés most a Városi Múzeum és a mi kutatóintézetünk között a Budapestről, és igazából a célunk az, hogy régészeti leleteket keressünk, viszont fizikai módszerekkel, tehát hogy fizikusok által fejlesztett műszereket hozunk Paksra, és vetjük be őket terepen, és ezekkel próbálunk régészeti leleteket biztosítani, feltárni.
1: Tehát itt is, amit mondtál is, az új módszerek, amivel tudunk kutatni már fizikailag, itt is ilyesmiről, teljesen új metódusokról is szó eshet itt akár?
3: Teljesen újnak nem mondanám, ez körülbelül ez egy másfél évtizedes technológia nagyjából a modern korban, és igazából itt Magyarországon eléggé jól állunk szerencsére ennek a technológiának a fejlesztésével. Uh-huh. Világszinten is élvonalba tartozik szerencsére ebből a mi kutatócsapatunk. Ez úgy indult igazából, hogy még egy másfél évtizede körülbelül a kollégáim a Wigner Kutatóintézetben részecskedetektorokat fejlesztettek a CERN, a svájci nagy ütköztető kisegítésére, és lényegében ezeket a detektorokat áttervezve, továbbfejlesztve sikerült ilyen terepi mérőberendezéseket készíteni, amivel tudunk belső szerkezetet vizsgálni ilyen nagyméretű objektumokon, mint hegyek, dombok.
1: Aha. De ez már akkor felmerült, tehát amikor fejlesztették ezt az eszközt, hogy ennek egy ilyen felhasználási módja is elképzelhető majd?
3: Igen, ez felmerült. Legelőször egyébként a 60-as években alkalmazták ezt a technológiát, csak utána volt egy pár évtized szünet. A 60-as években volt egy Alvarez nevű kutatónak egy kísérlete, amikor is az egyik gízai nagypiramis alá helyeztek detektorokat, és lényegében annak a belső szerkezetét világították át, úgymond, közérthetően szólva ezzel, igen, a technológiával, és kerestek benne sírkamrákat.
1: Igen, te az átvilágítást azért használtad most, hogy a hozzám hasonló laikusok is megértsék, hogy miről van szó, de úgy nagyjából egy kicsit belemenve amúgy, hogy vázolnád fel a technikát, milyen alapon nyugszik?
3: Ez úgy működik, hogy van egy természetes háttérsugárzás mindenhol a Földön, ahol jár az ember, és ennek egy része a Földből, a Föld anyagaiból származik, viszont egy része a kozmoszból érkezik felénk. És ennek a kozmikus sugárzásnak is van további elemet, tehát van, ami közvetlenül az űrből érkezik, van, ami ennek a hatására keletkezik a légkörben. Uh-huh. És a légkörben keletkezett részecskék, egy része, ezek a műon nevű részecskék. És úgy kell elképzelni, hogy ezek gyakorlatilag, mint az eső, folyamatosan esnek, és most is minden kedves hallgatón is keresztül haladnak ebben a pillanatban.
1: Folyamatos műonsugárzásnak vagyunk kitéve.
3: Így van, de hát ehhez ugye biológiailag hozzászokott minden élőlény. És ezek a részecskék folyamatosan érkeznek, és kvázi azt szeretnénk csinálni, hogy szeretnénk egy úgymond egy röntgen képszerű képet készíteni ilyen objektumokról, és ehhez igazából nem használunk saját gerjesztési forrást, hanem ezt a természetes háttérsugárzást használjuk ki, és lényegében nekünk csak mérni kell ezt a sugárzást, és akkor így tudunk ilyen belső szerkezeti képeket készíteni dolgokról.
1: Ilyenkor tulajdonképpen csak adatot elemeztek, vagy pedig van egy vizuális aspektusa, ami kialakult, tehát képformájában valóban szemügyre tudjátok venni az így átvilágított, idézőjelben átvilágított formációkat, vagy pedig vagy pedig kizárólag számok alapján működtök.
3: Igen, a számok úgy szépek, hogyha ábrázoljuk őket, és igen, mindenképpen az a legjobb végeredmény, hogyha ezeket szép képen be tudjuk mutatni. Egyébként, hogyha valaki talán rá is keres, hogy miográfia a Google-ben, ugyanis így hívják ezt a módszert.
1: Miográfia.
3: Így van. Akkor talán a legelső képek között van egy olyan kép, ami fölmerül, hogy egy vulkán képe, és hogy félbe van vágva a vulkán, és az egyik fele az maga egy fényképpel, vagy egy fényképezőgéppel készül kép, a másik fele pedig egy ilyen miográfiai átvilágítás, és szépen látszik benne a kürtő, a magma kürtő.
1: Te jó ég! Hú, ez viszont elég hátborzongató, hogy így meg tudjuk figyelni a dolgokat, és hát érzi is az ember, hogy ez a, például a régészet területén ez kulcsfontossága, úgyhogy most már kezdem érezni, hogy hogyan jön össze ez a két dolog, konkrétan a kozmikus részecskék és régészet Luxóniumban. Két szakterület fog találkozni itt 17 óra 50 perctől a Paksi Városi Múzeumban, szintén a kutatók éjszakája kapcsán merült ez fel. Nagyon izgalmasnak tűnik, köszi, hogy felvázoltátok itt nagyjából, hogy miről van szó. Még egy könyvbemutató is lesz, egy picit arról is lehetne részletesebben?
2: Igen, hát Gutai István hosszú idő óta nagyon kedves vendégünk, és így felmerült korábban, hogy egy újabb könyve van készülőben, és én le is csaptam rá rögtön, hogy hát akkor jó, hogyha az előzőt is nálunk mutatta be, pont tavaly egy rendezvényen, a kutatók éjszakáján, akkor most is felkértem.
1: Jó alkalom.
2: Én azt gondolom, hogy őt mindenki ismeri Pakson, nem kell hozzá túl sok mindent fűzni. Ő egy kiváló szakember, nagyon értő módon nyúl a témákhoz, és én arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a könyvbemutatón, és akkor megtudja, hogy milyen újabb könyvvel jelentkezik István.
1: Igen, aminek a címe egyébként Emlékharang, és dr. Balázs Kovács Sándor, történész, néprajzkutató fogja bemutatni majd 18 óra 30 perctől, szintén a múzeumban. Itt a bemutatás tulajdonképpen hogy fog zajlani? Hát, a könyvnek az egész tartalmát?
2: Ezt nem beszéltük meg a Sándor bátyámmal, de ő több könyvét már bemutatta Gutai Istvánnak, és miután mind a két területnek, a történettudománynak és a néprajztudománynak is a kettő az egyben szakértője, és kiváló nyugalmazott múzeológus, ezért mind a két aspektusból meg fogja tudni világítani a tartalmát, és ahogy visszakanyarodva a beszélgetés elejére, hogy egy kontextusba tudja majd állítani a művet, és talán ez a legfontosabb.
1: Igen, rendkívül fontos. Egy holnapi program is van, de erre a zene után fogunk rátérni, mert szerintem azt is érdemes lesz így eképpen kivesézni. Most Neo következik az Absolution, és aztán visszatérünk, és a holnapi programról is beszélgetünk majd.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A zene után már itt is vagyunk, 8 óra 32 perckor, és szeptember 25-én pénteken a kutatók éjszakája volt a témánk dr. Fazekas Ferenccel és Rábóczki Bencével. És most visszatértünk még. Egyrészt azért, mert Bence nekem mutatta felvételeket, a műográfiai felvételeket, amikről az előbb beszélgettünk, és amiről majd a ti mai előadásotok szólni fog a régészet szempontjából. Na, nézzük meg először is azt a vulkános felvételt először, igen, így van, hogyha, amit említettél. Igen, látható ezen a képen, hogyha valaki csak hangban követ minket, akkor tényleg egy tűzhányónak a fele fényképen látszik, a másik viszont egy műográfiai felvétel, azt mondtad, hogy már valamelyik zajtalanított, és ott gondolom látható egy kisi pixelesebb megfejtés, és ott látszik tényleg a vulkánnak az üreges részei látszódnak igazából a kürtő, igaz? Szerintem ez megdöbbentő. És ott pedig egy bánya felvételét hoztad el nekünk.
2: Így van.
1: Lila és sárga színekben pompázik a felvétel.
2: Így van. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy bánya

0: Évek vasérzbányászata még nem annyira.
1: Még nem, de lehet, hogy a 22. században majd lesz.
2: Igen,
1: egy
2: majd
1: ilyen
2: később.
1: Iparág. Hozzáteszem, van ilyen biztosan iparrégészet nevezetű speciális terület, ami ugyan, ami pontosan bányákkal és különböző kézművesipari objektumok, kemencék egyéb feltárásával foglalkozik, de ez majd talán a 22. században, hogyha igen, majd eljutunk időbe oda, vagy
0: majd szól nekik, akkor igen.
2: Ez is micsoda terület, milyen hatékonyan tárja fel azt, hogy hogyan működtek, hogyan éltek eleink, igazából konkrétan az eszközök, amiket használtak, a tényleg a munka, amit végeztek, az talán az egyik legfontosabb. Én is, amikor a nagy szenvedélyem az ókori Egyiptom után olvasok, amikor már elegem lesz a mitológiai vonatkozásokból, a legérdekesebb dolog, ami szembe jöhet ilyenkor az emberrel, az a mindennapi használati tárgyak. Hát az valami megdöbbentő, amikor azok maradnak fenn, és arról lehet következtetni, hogy hogyan.
1: Igen, és nagyon sok esetben csak azok maradnak fenn. Tehát, igen, ha nincsenek írott források, Egyiptom egy szerencsés szituáció ebből a szempontból, de mondjuk, ha hallgatók elképzelik, hogy ezt fordítsuk át mondjuk abban az időszakban a Kárpát-medencére, uh-huh, vagy a környező táj Dunántúlra. Tehát nincsenek írott források.
2: Nem, nincsenek, igen.
1: Tehát kizárólag a régészet van, a tárgyak vannak, és hogy Bence is mondta, az objektumok vannak. Ugye ez a kutatás, és picit kontextualizáljuk újra, az objektumok irányába fog elmenni, uh-huh, hogy esetleg olyan általunk hagyományos régészeti módszerrel, vagy újabb természettudományos régészeti módszerrel nem ismert légifelvétel, magnetométer, ami fölülről érkezik, uh-huh, alulra, uh-huh, igen, ha próbáljuk rétegezni, nem látható, vagy nem ismert, vagy nem hozzáférhető. Tehát adott esetben olyan omlásveszélyes területen van.
2: Igen.
1: Itt most egy olyan reményeink szerint eszköz kaphatunk, vagy módszert kaphatunk, ami ezeket a hiányokat egy picit más aspektusból esetleg alulról megvilágítja, és kiegészítheti a korábbi adatokat, vagy ismeretlen objektumokat mutat meg, amiket vagy hozzá fogunk férni, hogy feltárjunk, vagy nem. Ez majd a jövő zenéje nyilván.
2: Igen, abszolút. És mondtátok is egyébként, hogy erről az idézőjelben alulról átvilágításos műográfiai módszer, ez pincét kerestek, tehát itt lent kell lennie a műszereknek és a berendezésnek.
0: Igen, ez nem annyira szerencsés megfogalmazás. Egyébként az alulról átvilágítás, ugyanis hát felülről érkezik a forrás, és ezt alulról tudjuk megmérni.
2: Igen.
0: Technikailag fölülről világítunk át, igen.
2: Igen. De mégis
0: alá kell menni
2: ennek, így van. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek milyen eredményei vannak. Egyébként valamilyen ígéretes kezdete van már ennek a kutatásnak?
0: Elkezdtük a méréseket, a műszer működik, az egy pozitívum. Még nem gyűjtöttünk elég adatot ahhoz, hogy ezeket értelmezni lehessen kvalitatívan, de ennek idő kell. Tehát ugye csepeg az eső, amint mondtam, persze, és meg kell várni, amíg elég csepp leesik.
2: Igen. Kitűnő hasonlat, hát várjuk az eredményeket, és ígértétek is, hogy bármi felmerül, meglátogatok minket újra, és beszámoltok a felfedezésekről. Rendben, tehát még egyszer egyébként ez a lebilincselő előadás ma 17 óra 50 perctől tekinthető meg a Paksi Városi Múzeumban 2-től. Beszélgessünk a holnapi programokról is, ugyanis
1: igen,
2: nagy esemény van.
1: Igen, hát egy szép kerek jubileumot ünnepel a Paksi Városi így Múzeum. Van. Ugyanis 2016-ban adták át, 2016. szeptemberében a Paksi metszetet, a Paksi Városi Múzeum akkor megépít, felújított, ugye korábbi Deákházban az új kiállítási épületszárnyunkat. Uh-huh. Hát a 10 év az egy hosszú idő, azért akárhogy nézzük egy múzeum, főleg egy kiállított tér életében, és úgy gondoltuk, hogy ez két oldalról. Egyrészt lenne egy családi nap a gyerekeknek, és a szülőknek, és a családoknak, ami délelőtt kerülne sor, nagyon gazdag, uh-huh, programkínálattal, a metszet elemeire fókuszálva, hogy itt négy egységről beszélünk, van egy régiségtár, ami a régészeti emlékeket, egy emléktér, ami Paks történeti emlékeire koncentrál, van a Dunatár, ami a Paks relációjában a Duna, az ember és a táj kapcsolat,

0: mutatja be, és akkor van a világhírű egyébként Paksi Löszvar is,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: a hozzá kapcsolódó geológiai, vagy geoklimatológiai, paleoklimatológiai kiállításról eredményeit mutatja be közérthető nyelven a nagy közönség számára. Tehát ezek kerülnének a fókuszba, de úgy gondoltuk, hogy emellett szeretnénk egy szakmai programot is, egy szakmai napot is, erre délután kerülne sor, és 4 órától kerülne sor.
1: Így van, így van.
0: Aminek kapcsán szintén előadásokra kerülne sor, tudományos ismeretterjesztő formában. Dr. Gener László, aki a Deákházat több szempontból kutatta, neki köszönhetjük az építéstörténeti kutatások tisztázását, ez nagyon fontos. Ez még azelőtt történt egyébként, mielőtt a házat felújították. Tehát, hogy ez egyrészt műemléképületről van szó, ez egy kötelező elem, de sok új információ is kiderült róla. Ezeket fogja ő összegezni, egy kicsit ugye, egy évtized távlatából, de ez fontos, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. Tehát,
1: igen,
0: tehát nem csak Paks legrégebbi megtelepülési területén, a belvárosban, az óváros szívében vagyunk, egy központi területen, ha tetszik így, hanem hogy azt az épületet is megnézzük, hogy hogyan illeszkedik, vagy milyen módon milyen megoldásokat alkalmaztak az építésénél, és hogyan alakult ennek az építés történeti fejlődése. Ez sem egységes. Tehát ahogy mostanság is felújítunk házat, hozzáépítenek, ugyanezt történt a kúriák esetében is, csak itt egy jóval nagyobb intervallumon belül, több száz éven belül van egy ilyen változássorozat, amit természetesen különböző műemléki módszerekkel lehet kutatni. A másik előadást pedig Váradiné Péter Fi Zsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató asszony, és jó magam szeretnénk előadni. Ez bemutatná az elmúlt, vagy reményeink szerint a Paksi metszet első 10 évének történéseit, eseményeit, a ház működését, ha szabad így fogalmazni, egy kis áttekintést adni, hogy mi minden történt a Paksi metszetben, és hogyan szolgált a Paks történeti kulturális életét, vagy akár oktatási térként hogyan működött a Deákház kiállító helyként, hiszen azért ez nem kizárólag múzeális környezetben képzeljük el, vagy múzeológiai szempontból képzeljük el, hanem ez egy folyamatosan működő edukációs tér is, hiszen a múzeumpedagógia, vagy akár a múzeumpedagógiai foglalkozások, események révén azért ez minden korosztályhoz szól, és ez is lenne a legfontosabb szerepe, hogy így működjön, ismeretterjesztő multiplikátorként működjön. Én mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy én nagyon bízom benne, hogy a kitűzött célt, a kulturális agórát a Deákház révén a múzeum teljesíteni tudja a város közönsége, lakossága számára. És a végén éppen ezeket a folyamatokat a kezdetektől szeretnénk hát bemutatni, néhány közreműködő, illetőleg nagyon fontos személy segítségével. Itt egy kerekasztal beszélgetés kerülne sor, részint a Pazilik Informatikai Kft. Vezetője részéről, Balog András részéről, vagy egy másik aspektusból Mezősi Árpád tanácsnok úrat is meghívtuk, hogy látják adott esetben kívülről a háznak a működését kezdetektől fogva, városvezető politikusként, és vagy aki egész egyszerűen nyomon követte a ház működését, és hát természetesen igazgatóasszony, nyugalmazott igazgatóasszony, aki hát tulajdonképpen iniciátora volt itt a Deákház megépítése kapcsán a szakmai részeknek, és annak a, én azt gondolom, jól sikerült kiállítási térnek, ami egyébként kapott elismerést is, hiszen akkor a legjobb kiállítások versenyében nagyon magas helyen indult, és egy elismerő oklevelet kapott. De én nagyon sok helyen egyébként azt hallom, és nem szeretnék túlozni szakemberektől is, és érdeklődőktől is, hogy egyrészt aki Paksra ellátogat, hozzánk betér, hogy ő nem gondolta volna, hogy ilyen nagyságrendű épület van, és ilyen minőségű épület van. És ami még talán hangsúlyozandó és fontos, hogy én úgy gondolom, hogy egy picit megelőztünk annó a korunkat, tehát az a fajta informatikai háttér, ami megjelenik a kiállításba, azok az audiovizuális és 3D rekonstrukciós megoldások, azok akkor 2016-ban azért nem voltak általánosak.
1: Aha.
0: Ezek jóval ilyen arányban. És úgy érzékelem legalábbis én az országot vagy nemzet, tehát külföldön is járva, hogy nagyjából most ért oda a múzeológia és a kiállításterek, ahol 2016-ban mi voltunk. Tehát ilyen szempontból is nagyon érdekes, hogy nagyon rosszul persze, de nem öregedett a ház, ilyen szempontból is a kiállítás, hanem tulajdonképpen azt a nagyon magas szintű elvárást hozza, ami most a 21. században jelen van.
1: Igen. Igen, nagyon nagyon tömény órák és napok állnak előttetek ezzel a mai nappal és a holnapi nappal. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és ismertettétek a programokat. Gondolom mindenkit arra buzdítotok, hogy jöjjön el és a saját szemével vegye szemügyre ezeket az elképesztő előadásokat és lebilincselő témákat. Úgyhogy már a mai napon 5 órától kezdődik a kutatók éjszakája a múzeumban. Holnap pedig tulajdonképpen délelőtti programok is várják.
0: És délután
1: egy egész napos program várja az érdeklődőket a múzeumban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: És most zenével megyünk tovább. Ti pedig, kedves hallgatóink, irány a múzeum ma is és holnap is. Let's go!
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Kettő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8:54 perc van, szeptember 25-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, az imént pedig Spong szólt a My Head Feels Like a Frisbee 2001-ből a Tales from the Inexpressible című albumukról. Nos, Pál Fikati féle sporttudósítás következik, amennyiben az Atomerőmű Sportegyesület Európai Sporthetet szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete: minden mozgás számít, és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajak kenu edzője, Spíz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt Pál Fikati kolléganőnknek a részletekről.
2: Szeptember 23-ával kezdetét vette egy több napos sportesemény itt Pakson, mégpedig az Atomerőmű Sportegyesület szervezésében. Spíz Leventét, aki az egyik főszervezője ezeknek a sportnapoknak, őt kérdezem arról, hogy hogyan kapcsolódott be az Atomerőmű Sportegyesület ebbe a nemzetközi vonal, és mit találtatok ki, és mióta résztvevője az ASE is ennek a programnak?
3: Azt nem tudom, hogy mióta résztvevője, de szerintem ilyen még nem volt eddig. Tavaly is volt sporthét, viszont akkor nem volt ennyire meghirdetve.
2: Tehát most egy kicsit több energiát fektettetek bele.
3: Igen, több energiát fektettünk bele, amennyire tudtunk, ugye már most zajlott le az atomfutás, illetve még kifutófélben van egy-kettő másik verseny is, így a sportegyesület életébe. Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
1: Ma 15 óra és 18 óra között az ASE csónakházba várják a kajakkenu és a vitorlázás iránt érdeklődőket. A kilátogatók kipróbálhatják a vízisportokat a partisávban, mentőmellényben, de lesz vitorlás bemutató és vízibiztonsági előadás is. Szombaton 8 óra 30 perc és délután 4 között a labdajátékok napja lesz. Az ASE focipályán 10 órától utánpótlás foci, 2 és 4 óra között tekézni lehet a tekézőben, a barak épületben 8 óra 30 perc és 12 óra között asztali tenisz lesz. Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra. Ennek vasárnap 8 óra 45-kor van találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 8 óra 15 perckor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra útvonala a Dunakömlődi óvoda, Lusszónium, Paks, Szent István tér. Hétfőn az ESZI sportcsarnokban a kosárlabda és a 3x3-as streetball iránt érdeklődőket várják 16 óra 15 perc és 17 óra 45 perc között. Kedden a sakkozók tartanak nyílt edzést a Gesztenyés úti barak épület sakklubjában 16 óra és 18 óra között. Szerdán délután 4 órakor egy 5 állomásos 5 próbával zárul az ASE sportcsarnokban az Európai Sporthét. Most zenélünk egyet, aztán Robi jön a hír összefoglalóval, reklám, és reményeink szerint Ábival folytatjuk. Let's go!
0: Paks FM. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leópápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbow Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres, 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat, a mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapattagja. Ács Péter, nemzetközi sakknagymester, 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe, erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. A női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. A nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Élesztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 11 perc van, szeptember 25-e péntek, ez itt a Pax FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Pax FM reggeli ébresztő műsorát, ugye, Ábi?
2: Jó reggelt, szia, igen.
1: Ez az, konkrétan. Fölébredtél sikeresen?
2: Én fönn vagyok, igen. Azzal a tudattal, hogy péntek van, és jön a jövök be. Hát a péntek lassan, néha már úgy érzem, hogy minden péntek az enyém. Meg a tied.
1: Ja, pontosan. Pénteken általában
2: pénteken szoktunk itt beszélgetni. Ki.
1: Így van. Na, akkor let's go. A kis pénteki rituálinkat folytassuk rá.
2: Igen. Mit csinálsz a hétvégén?
1: Megyek zenélni.
2: Igen? Aha. De merre?
1: Puszta Szabolcs. Igen, ott szoktunk összejönni a srácokkal, és végigmegyünk a számokon, és lehet, hogy írunk valami újat, ki tudja, milyen hangulatunk lesz. Egyébként jó idő lesz, 20 fok fölötti hőmérséklet, úgyhogy még az se kizárt, hogy egyszerűen annyi energia lesz bennünk, hogy csinálunk valami vadi újat.
2: És egész hétvégén?
1: Aha. Hát holnap után, úgy értem.
2: Az igen, az szép, akkor kicsi elvonulás, csak az, a zenevilága.
1: Ez ilyenkor erről szólt.
2: Csak a zenevilága.
1: És az ember feltöltődve ér vissza egy ilyen alkalomról, és aztán kezdetét veheti a hét, a következő hét, egy új hét, majd lesz mindenféle egyébként azon a héten is, érdekes vendégeink, és lebilincselő új dolgok, de a hétvége most még küszöbön áll, te mit fogsz csinálni a hétvégén?
2: Én még nem tudom, képzeld, nagyon szabad vagyok. Vasárnap jövök rádiózni, igen. De azon felül tényleg nem, nincsen fix tervem.
1: Wow, mikor volt ilyen utoljára?
2: Nem tudom, mert eddig hétvégén voltam például egyetemen, ugye?
1: Igen, így van.
2: Most váltottam egyet, most már nem hétvégén vannak, szóval most ez így fura.
1: Wow, nem tudsz mit kezdeni a felszabadult idővel?
2: Hát, csak feltalálom csak. Magamat.
1: No,
2: csak
1: valami
2: csak
1: elképzelés?
2: Nem kötelező. Elképzelés. Ha jól tudom, lesz például kosármeccs szombaton. Te én nagy kosárfan vagyok. Mm. Arra például érdemes kimenni.
1: Már a pulcsi.
2: Ja, igen.
1: Atomerőm is.
2: Igen. Nagy fan vagyok, igen. Azon felül mit tudok még csinálni? Azt néztem pont, hogy mondom, milyen idő lesz. Azért ez a, hogy így mondjam, nem őszi, hanem tavaszi idő lesz. És ma még hűvösebb, talán csak 19 fok lesz, de lesz itt a következő hétben 23 fokok lesznek végig, 22-23 napsütéssel.
1: 24-jel fogunk indítani jövő héten. A szeptemberünk egy ilyen tavaszi idővel fog véget érni.
2: Ja, és október meg úgy kezdődik, hogy még 30 fok is lesz lehet.
1: Nem lesz 30 fok, nem mondjál ilyeneket. Na nem, szóval nem a jó kellemes. Idő hatására.
2: Hát jó idő hatására ki kéne használni még ezeket a... Nem mondom, hogy lemerik a Balatonra. Azt nem mondom, azt nem is ígérem. A Dunára se fogok lemenni, igen. De valamit még érdemes. A bicikli kerekemet nem cseréltem, köszönöm, biciklizni nem megyek el, mert az meg lapos, már egy hete, kettő.
1: De az a túrázás.
2: De az például belefér, az kéne, belefér, nem? Meg még a kinti események, a teraszon egy ebéd, vagy valami.
1: Lazulgatás.
2: Még ameddig ilyen idő van.
1: Még süt a nap, és jó idő van.
2: Igen, van, nem bezárkózva lenni, mert pont egyébként beszéltük, hogy tegnap hazajöttem, olyan 7 óra fele, sőt nem is volt 7 óra, fél hét, negyed hét volt. Aha. Lehet, hogy hazudok. Nem, az nagyjából jól néz ki. Ugye fél hétkor már sötétedik, és így hazamentem, hogy mondom, oha, mennyi az idő. Mondom, már mehetnénk aludni, mert de olyan sok dolgot csináltam, és akkor mondom, hú, most már menj, már nagyon sötét van, akkor lehet, hogy csak 7 óra fele volt.
1: Nem egészen.
2: És akkor mondom, milyen mennyi az idő? És akkor, hát 7 óra. Hát mondom, 9-5 az ember azért nagyon nem alszik. Én azért el tudok aludni 9-10 körül, ja. De akkor is még van 2 órán, mondom, ez nagyon, valahol jó, szeretem a télnek ezt a fajtáját, hogy nagyon szeretem a nyarat, amikor ugye 15 órát, meg nem tudom hány órát van fenn a nap.
1: Csúcs, de van ez a, igen.
2: Ez a senki nem várja, hogy menjél ki, csinálj valamit.
1: Mert sötét van és sötét hideg, szóval van, és nem kell menni.
2: És nem, és ez ilyen szempontból kezdődik, szóval azt az időszakot kell kihasználni, hiába 23 fok, amikor mikor kell fel nap? 6-tól 7, fél 7, fél 7,
1: tudom,
2: és most van pont, szerdán volt.
1: Volt a napi egyenlőség.
2: A napi egyenlőség.
1: Így van.
2: Azt hiszem szerdán volt két napja.
1: Igen.
2: Szóval innentől már csak hosszabbak lesznek az éjszakák, és ezt már most lehet érezni, mert azért fél hétkor, 6-kor már úgy sötétedik, fél hétkor már szürkület, 7-kor már lent van a nap, és ugyanígy reggel, majd amikor reggel, akartam mondani egy óra átállítás, de az még egy hónap múlva lesz
1: az
2: csak.
1: Az még odébb van. Egyébként tegnap úgy megyek haza, érted, hogy délután van, de sötét van, és megázok. Mikor volt ilyen utoljára?
2: Nem
1: mondod. És fázok.
2: Jaj, de
1: hallod? Ez három olyan dolog, ami totál. Szóval így nehezen elképzelhető volt mondjuk nyáron a 40 fokos aszályban, hogy én majd így meg fogok fázni, és meg fogok ázni, és még egy kicsit ezt így jó, ilyen hidegnek esik. És ilyen nyírkosnak is fogom érezni majd.
2: Igen, nem is tudom mennyit, egész sok, vagy sokáig úgy mondom, ha sok nem is esett, de sokáig esett.
1: Hát egy kicsit, igen. Sajnos nem volt annyi számottevő, de jó esik, hogy most már azért történik ilyesmi is, meg ilyesmire is számíthatunk hát, már az ősszel. Így van.
2: Lehet, hogy már kicsit késő, de örülünk ennek is.
1: Igen, nem szabad ezt a... Igen, hát persze, hogy késő, de muszáj, nem szabad ilyen pessimista.
2: Tudod, mi jutott most eszembe, hogy mentem a hatoson, a minap itt a sima hatoson, és ugye, ahogy lenézel a kombkikötő, meg ott a csónaklerakóknál, itt a Dunakömlőt felé, akkor onnan jöttem, és néztem lefelé, és ugye, amikor volt itt a nagy aszály, és lement a Duna szintje, akkor egy-két ilyen homokdűne, vagy kavicsos dolgok így kijöttek, és azt néztem, kicsit el is mosolyodtam, hogy annyira régóta van már ott a vízszint, hogy már kigazosodott. Hogy zöld. De pláne, hogy lehet zöld, de nyilván ott van annyi víz, hogy tudjon táplálkozni belőle, és már nem az, hogy ú, igen, homokos, meg köves, hanem már zöld. Már annyi, ez a két hónap alatt annyira
1: kialakult,
2: hogy igen, így van. Ott lesz a part, lesz part, hallod? Lesz Pakson part, lehet Atya oda le tudunk menni, fürdeni.
1: Inkább ne legyen. Tehát,
2: ne legyen.
1: Inkább ne legyen, de azért érdekes egyébként, amit mondasz, hogy a természet így abba a pillanatban, hogy változik a dolog.
2: Megy tovább.
1: Nagyon érdekes volt ez, amikor azt hiszem a 60-as években keletkezett egy sziget Izlandnál. Kitört a Surtsey vulkán a tenger alól, és létrehozott egy új szigetet, és nem volt alkalma eddig megfigyelni a kutatóknak, hogy mi történik olyankor, amikor konkrétan kialakul egy új szárazföld. És hát persze rögtön elképesztően védett területi, kitűrés maga abban maradt, és megfigyelték, hogy milyen az, amikor elkezd a teljesen szűz földre kialakulni a növényzet, megjelenni az állatok, meg ilyesmi, úgyhogy ez egy felbecsülhetetlenül értékes dolog volt a kutatóknak, hogy megfigyelték, hogy az új növényzet hogyan veti meg a lábát egy ilyen teljesen új
2: közelben. Az hasonló dolog. Igen. De ott a föld alól
1: nem szerintem
2: volt egy kicsi.
1: Úgy gondolom, hogy kb. Rovarok meg madarak révén kerültek oda az első növények. Madarak azok már egészen korán megjelentek ott így útközben a tengeri körözéseik, meg vonulásuk közepette útba ejtették azt a szigetet, és szerintem olyankor magvak meg ilyenek, azok így eljutnak velük, aztán így szépen lassan.
2: Akkor ezek a madarak olyanok, mint a hangyák benne a házban, hogy alapból nincs otthon hangya, nem látod őket, meg a pókok is, de hogyha van egy kaja maradék, akkor egy órán belül egy csapat ott van, pedig a házban nem engedted be őket, nem találod meg őket.
1: De egész végig ott voltak ezek szerint.
2: De nem, te ezen nem szoktál gondolkodni.
1: Dehogy nem.
2: Hogy a hangyák egy óra alatt valahogy kiássák a betonfalat, és
1: egyébként ott vannak egész
2: ott vannak.
1: A betonban tényleg.
2: Vagy egyébként, én nem tudom.
1: Hát vagy ilyen olyan rések között mozognak egyébként, ez nagyon durva nekik, milyen lehet ez a világ. Tehát ez nekünk annyira durva, hogy ott a betonba beeszi magát a hangja nekik, meg ez oké, hát arra megyünk, aztán kész, tudod. Deplinben volt egy ilyen kis epizód, az egyik kérongban sajnos úgy jelentek meg a hangyák, hogy így már csak így lazán vonulgattak libasorban éjt-nappal látéve. A kéróban, tehát semmi olyasmi nem volt, hogy diszkréten elvonulgatnak, hanem minden az teljes infestation volt. És utána olvastuk, hogy mit lehet csinálni ezzel. És borsot szórtunk ki az útvonalukhoz, meg így a fal közelébe is, meg ahol gyanítottuk, hogy átjönnek, meg ilyenek, és eltűntek a francba, mert borsnak nem szerették ezt az ilyen illó olaj, ezt az erős szaga van számukra. Ezt nem szerették, és ott hagyták az egészet.
2: Mint amikor mondják, hogy levendulával vagy mivel is lehet, meg rozmarink talán, vagy nem tudom melyik a másik növény, hogyha teraszodat vagy a külső kertedet az a körbe teszed, vagy csak ültetsz, és akkor a szúnyogok nem jönnek.
1: Szintén ugyanaz azok meg lehet. Ugyanez... Igen. Levendula lesz, elalszanak tőle.
2: és
3: a levegőben.
2: Az jutott eszembe még, hogy vannak ezek a videók, tudod, hogy egy egyszerű fehér lapot leteszünk, és átteszünk ki. Azt hiszem, hangya volt ez a bogár, és letették, és elkezdtek tolla a vonalat húzni.
1: Ja, igen,
2: és
1: igen,
2: nem lépte át.
1: Nem lépik át,
2: nem
1: persze.
2: Lépte át, és annyira vicces, hogy így belezavarodik, vagy hát mi nem tudjuk, mi megy a fejében, de hát számunkra csak megzavarodás, mert
1: igen.
2: Az olyan, mint amikor, hát hogyha már kosár, hogy elesnek a játékosok, és mondják, hogy hát vigyelj a vonalra.
3: Ja, fú, hát jó, kösz. Egyébként a kosár ebből a szempontból szerintem totál hardcore lehet, tehát így nincsenek elképzelésem, hogy ott figyelni erre a rengetegféle vonalra, meg ilyen, hát én mindig azt nézem, hogy ez hogy lehet még észben tartani külön. De minden esetre amúgy igen, ez nagyon durva, és ilyenkor tudod, valaki karikát rajzol köréjük, és egyszerűen nem.
2: Akkor meg teljesen, onnan, az a vége.
3: Ez milyen dolog már?
2: És akkor a csávó körbesétel, és azt mondja, itt a vége.
1: Ne, de ez borzasztó.
2: De nem, sőt, a hangyák, kíváncsi azok... vagyok, hogy mi megy a fejében ilyenkor.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy miért nem tudja ezt átlítni. De biztos megvan a tudományos magyarázata, aminek majd csak kb. Utána kéne keresnem, de nem fogok.
2: Lehet egyszerűen annyi, hogy tényleg buták.
1: Nem azok.
2: Nem, amúgy tőt biztos, hát maga, hogy nem, maga nem rengeteg
1: érted? Hát maga nem ében érted, mármint, hogy hozzánk képest nyilván, de most érted, ahogy egyébként meg önmagában egy teljes értékű élőlény.
2: Nagyon, és vannak nagyon értelmes tudományok róluk is, mint a méhekről, és hogy bizonyos dolgokat, vagy hát, hogy az emberek is tanulnak ugye az állatoktól, hogy mit, hogyan csinálnak.
1: Hogyne,
2: hát láttam olyan videót is, ha már hangyák tőle, hogy egy ilyen elemet át akarnak vinni, de ilyen ötfelé robosztus, nem tudom mi, és át akarják vinni,
1: igen.
2: De nem olyan egyszerű, mint amikor bútort cipeltünk ide be hozzá.
1: Igen,
2: és próbálkoztunk, csak az ajtót már nem tudtuk kiemnyitni, mert az már betonból volt, azt hívják falnak, és akkor próbálgattuk, hogyha itt forgatjuk, úgy forgatjuk, és ezek a hangyák megcsinálták, és
1: persze.
2: Pedig már teljesen úgy nézett ki, hogy nem lehet, és addig ment, biztos láttad te is, ez nagyon híres videó, vagy hasonlók vannak.
1: Nem tudom, hasonlót láttam, de igen, ki tudják következtetni, ez nagyon súlyos egyébként, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát, hogy de ez összefogással, tehát ilyen egy hangja nem képes rá, többen viszont valószínűleg.
2: Nem, ez
1: egy
2: csapatban nagyon megvan. Csapatban is jelennek meg a konyhádban, hogyha lejted a mósát.
1: Van pontosan, de milyen gondolkodásuk lett? Ott van ez a hive mind, ez ilyen közös tudatuk kb. Hát meg a méheknek is tulajdonképpen, aminek a központjában nyilvánvalóan a királynő áll, de hogy ezek így úgy tudnak együttműködni, mint semmi más. Tehát, hogy nagyon durvák így együtt.
2: Ha mi működnénk így együtt, ha?
1: Fú, nem tudom, hogy ez jó lenne. Valószínű. Közben meg egyébként az individuum náluk nem jöhet szóba.
2: Ja,
1: csak hát, ez a közös tudat létezik.
2: Más.
1: Teljesen más.
2: De ők így élnek, ők így hasznosak.
1: Így, hát számunkra hasznosak. Saját számukra pedig
2: hasznosak
1: élnek.
2: A hangyák egyébként, azt tudjuk, hogy hasznosak a hangyák.
1: Nem gondolom, hogy hasznosak.
2: Csak mert most eszembe jut, a méhek azok hasznosak biztosan, beporzás.
1: És a hangyákat ugye mire jók? Tehát arra jók, hogy följön tőlük a beton, bemennek a házadba.
2: A madarakat etetni. És a madarak mire jók? Megenni a rovarokat. Akkor meg most mi van?
1: Hoppá,
2: körbeértünk.
1: Figyelj, most kezdjük el ezt pedzégetni. Figyelj, ez körülbelül egy heti élesztő anyag, de egyébként nem, hogy rajta vagyok. Egyszerűen menjünk el egy ilyen metafizikai
2: menjünk
1: irányba.
2: Végig.
1: Így van. Tamást megkívjuk meg minden. Nem? Vele amúgy is bele szoktam bonyolódni az ilyesmikbe. Na, AB, figyelj, viszont mi nem bonyolódjunk tovább, hanem egy kicsit lazítsuk le a szitukát. Jössz.
2: Jövök meg, én a Best of 90-es óra déltől.
1: Mindig megbeszéljük, de mindig imádom.
2: Hát mindig
1: a legjobb, az
2: a egyik legfiatalabb
1: best
2: kell
1: of
2: hozni.
1: Az ez, így van, pontosan. Különben is a Best of kedvenceket ezen a héten te csináltad, ugye?
2: Így van.
1: Na, ez az. Jó van, akkor most is hozd a 90-es évek legfantasztikusabb slágereit, én meg kicsekkolok, úgy érzem, hogy
2: jó
1: itt az
2: zenélést. Neked is.
1: Kösz. De még azért egyébként még vasárnap egy picit visszatérek, mert a Best of Starban déltől egy bizonyos előadótól fogok játszani. Na, tartsatok Ábival. Kettői veletek lesz, déltől egyik ő is levezényel egy Best of órát, egy Best of 90-es évek órát, én pedig Graca Levente vagyok, legyen király hétvégétek. Steven Wilson következik a People Who Eat Darkness. Let's go!
0: Wake up, wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő! Veletek!

0: Folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: 10 után járunk a mikrofonnál, Strasser Adler van, tartsatok velem, egészen 2 óráig én hozom a jó slágereket, nézzünk egy kis időjárás jelentést is, és a közlekedést is megnézzük, hogy áll így péntek délelőtt. Elsőnek pedig én a Follow the Flow-tól a beszívom.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton reggelre nyugat, északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és komoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős hajnalra, a reggelre többfelé kialakulhat pára és kötfoltok, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután a 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csak fátyol felhők és kevés komoly felhő jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A déli szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délelőtti órákban 21-25 fokot mérhetünk.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Iván Dárda felé Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a 116-os kilométernél aszfaltoznak. 7:30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítás munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a fél útpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások. Az 55-ös főúton Bátaszék közelében a 118-as és a 122-es kilométer között több helyen kaszálnak, mindkét irányban útszűkület van érvényben. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a Nagy Lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Szintén az 56-os főúton Szekszárd és Bátaszék között a 9-es és a 21-es kilométer között az útpatkát rendezik, 7 órától 16 óráig lassan mozgó munkagépeket kell kerülgetni. Az 56-os főúton Pincei közelében a 42-es kilométernél közműveket javítanak, a félútpályát lezárták. Balesetre nem számol be az Utinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor befektetési ZRT elemzői szerint, akik szerint a csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése. Aradványi Péter vezető elemző elmondta, bár az árstabilitás és a hozam konvergencia feltételek terén érdemi előrelépés történt, az idén várható 7,5%-os GDP arányos hiány és a magas államadósság miatt szigorú költségvetési konszolidációra van szükség. Az Equilor szakértői szerint a csatlakozási feltételek teljesítéséhez a kiadások csökkentése mellett adóemelésekre is szükség lehet a következő években, míg az euróövezeti csatlakozás kilátása hosszabb távon növelheti a magyar tőkepiac nemzetközi vonzerejét, írja az MTI. Két katona veszítette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán csütörtökön. A tárcavezető tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében, jelenleg még ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben rosszul lett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Ruszin Szendi Romulus közölte, egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel korábban. A halálesetek körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak, írja az MTI. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolnavár megyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat, a mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan. Szeptember 23-án a NAV munkatársai buktattak le egy férfit, aki C+ jogosítvány nélkül vezetett kamiont, adta hírül a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A NAV járőrei a Tengelici János Majornál ellenőriztek szerda este egy 40 éves sofőrt, aki kamionszerelvényt vezetett, miközben csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, csütörtök délelőtt pedig már bíróság elé vitték. Tettéért 120 ezer forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 24-én színház lesz Pakson, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternovszky Béla rajz színje alapján musical. A Csengédénes Kulturális Központban szeptember 24-én 19 órától, Egészségnap lesz Bölcskén szeptember 25-én a rendezvényházban. Reggel 8-tól délután 3-ig, Kalocsán szeptember 26-án 18 órától Rákász Gergely Mozart orgona koncertje lesz a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Pakson víradás lesz a Csengélyi Dénes Kulturális Központban 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án énekverseny lesz Szekszárdon, Gemenc hangja 2026, könnyűzenei énekverseny diákok részére, popdal és musical kategóriában. A kezdés szombaton 10 órától lesz. Szeptember 26-án Szekszárdon az Önkéntesek napja 2026 lesz, a Babics Mihály Kulturális Központban 10 órától. Szekszárdra érkezik Janklovics Péter, a Babics Mihály Kulturális Központban lesz stand-up előadás a 19 órától szeptember 28-án. Szeptember 29-én Pakson lesz előadás, író-olvasó találkozó Hidasi Judittal. Szeptember 29-én kedden 17 órától a Csengélyi Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján. Szeptember 29-én Tolnán gyerekprogram lesz. A Téla Pódium Meseszínház bemutatja a Fogfájos Vaddisznó zenés mesejátékot a Népmese napja alkalmából a Tolnai Művelődési Központ lovardában.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Kozmixtól szólt a holnap után. Pakson pedig megújul a Kressz Parkhoz vezető út. A munkaterület átadása 2026. szeptember 24-én megtörtént. A kivitelező Lambsbau Kft. Október elején kezdi meg a munkálatokat, így a Szent István tér felől gépjárművel nem lehet majd megközelíteni a Kressz Parkot. Nagy Balázs alpolgármester, a körzeti önkormányzati képviselője Páfi Katalin kolléganőnek elmondta, november végén fejeződik be az útfelújítás, mely során 6 férőhelyes térkőburkolatú parkoló is kialakításra kerül.
1: Egy újabb útfelújítás várat magára itt Paks óvárosában. Hogy mi ez? Ezt nekünk Nagy Balázs alpolgármester, illetve a kettes körzet önkormányzati képviselő mondja el a Paks FM rádió hallgatóknak.
2: 2024. október elején sikerült átadni a Kressz Parkot, ami azóta szerintem a város egyik legnépszerűbb pontja, hiszen rengeteg gyerek jár oda. De az oda eljutás az kicsit nehéz. Három oldalról lehet megközelíteni normálisan, ugye az egyik az a Szent István térről a behajtó, ami a északi részre visz, és ez egy nagyon rossz állapotban lévő útszakasz, a parkolók is elég rendezetlenek, úgyhogy úgy döntött a városvezetés, hogy ezt felújítja. Szeptember 24-én adtuk át a munkaterületet, 60 nap van a kivitelezésre, a kivitelező a Lambsbau Kft. Lett, nettó 18 millió forintba fog kerülni a beruházás. Ez ugye magában foglalja a teljes útpályának a felújítását, közel 270 négyzetméter betonfelület jön létre, 100 négyzetméteren parkoló, lesz benne 4 parkoló és 2 párhuzamos parkoló is, illetve közműcserét is fog tartalmazni ez a kivitelezés. Az egész nagyon szépen meg fog újulni, úgyhogy reméljük, hogy majd kicsit biztonságosabban közlekedhetnek az emberek, hiszen ez egy elég rossz állapotban lévő betonfelület volt.
1: Ott a körzetét, hogyha nézzük, akkor igazából most már elégedett lehetsz, mert elég szépen rendben van, hogyha ugye ez a munkálat is befejeződik.
2: Hát ugye a Békaváros, még a Csónak és a Halász utca az várat magára, ez benne van a Top Plus pályázatban. Nemrég szórólapoztam ki, hogy úgy tűnik, hogyha minden jól alakul természetesen, és a közbeszerzésen is kapásból lesz annyi ajánlat, amennyi kell ahhoz, hogy ez a közbeszerzés normálisan lefolyhasson, akkor olyan március-április környékén nekiállhatunk a Csónak és a Halász utca kivitelezésének, és akkor augusztus vége körül be is fejeződhet, tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az egész terület megújul, illetve még a Szent István téri lakóházak környékéről az a lépcső nagyon rossz állapotban van, azt is jövőre szeretném, hogyha megújulna, mert az is kezd baleset veszélyes lenni, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg ez a terület, ez teljesen megújult.
1: És hát ez az óvárosnak tulajdonképpen egy szabadidős centruma lehet, illetve hát nem is lehet, hanem már az is.
2: Hát az mindenképpen, mint az elején mondtam is, nagyon sok gyerek jár ide, tényleg állandóan tele van élettel, talán az Ürgemezei pihenőpark mellett ez az egyik legnépszerűbb, és még ugye tervezzük azt a későbbiekben, hogy a Táncsics Parkhoz is hozzányúlunk, természetesen a zöld felületeket nem piszkálva, de adunk neki egy kis játékosságot, egy kis szabadidős részt, úgyhogy nagyon szépen alakul, remélem, hogy a Szent István tér fölött lévő Lengyel-Magyar Barátság Parknak is, ugye az is benne van a Top Plus pályázatban, az is jövőre el tud kezdődni, meg tud újulni, és akkor tényleg ez a városközpont, az óvárosnak a szíve az teljesen új lesz.

0: Józsa Magdonától szólt az Adóász, ma pedig szeptember 25-én tartják a Comic Book Day-t, vagyis a képregények napját. A képregény ma már jóval több, mint gyerek szórakozás, teljes filmes univerzumok, sorozatok, játékok és több milliárd dolláros franchise-ok épülnek rájuk. Superman például már 1938-ban megjelent, Batman 1939-ben, vagyis ezek a figurák lassan 90 éve velünk élnek. És érdekes, hogy miközben a Marvel és a DC filmek miatt mindenki ismeri a szuperhősöket, a képregények világa ennél sokkal nagyobb. Van horror, sci-fi, történelmi, humoros és teljesen hétköznapi történetek feldolgozó műfaj is. Úgyhogy aki ma elővesz egy képregényt, Pókember, Batman vagy bármilyen képregényt, az teljesen dátumhoz illően teszi. Mi menjünk tovább zenével, jön Burak Jetertől a Say My Name.
1: Say my name, say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Iván Dárda felé Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a 116-os kilométernél aszfaltoznak. 7.30 és 15 óra között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítás munkák folynak, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a fél útpályát lezárták, napközben állandósultak a torlódások. Az 55-ös főúton Bálthaszék közelében a 118-as és a 122-es kilométer között több helyen kaszálnak, mindkét irányban útszűkület van érvényben. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Szintén az 56-os főúton Szekszárd és Bálthaszék között a 9-es és a 21-es kilométer között az útpatkát rendezik, 7 órától 16 óráig lassan mozgó munkagépeket kell kerülgetni. Az 56-os főúton Pincei közelében a 42-es kilométernél közműveket javítanak, a félútpályát lezárták. Balesetre nem számol be az Utinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát 11 óra után pedig Lady Gaga kezdi meg, és a The Dead Dance.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország üdvözölné Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök háromoldalú találkozóját az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, közölte az orosz külügyminiszter helyettes. Andrei Rudenko hangsúlyozta, a találkozó megszervezése diplomáciai előkészületeket igényel, és a házigazda Kína kezdeményező készségén, valamint mindhárom fél beleegyezésén múlik. Bár Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint egyelőre nincs konkrét terv a csúcs találkozóra, a háromoldalú egyeztetést elméletileg lehetségesnek és hasznosnak nevezte a kremlbeli diplomácia. A november 18-án és 19-én Shenzhenben rendezendő APEC csúcson az orosz delegációt Vlagyimir Putyin vezeti majd, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspestis terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter nemzetközi sakk nagymester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
4: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe. Erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. Női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. Nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Jossza Tibitől szólt, nekem így jó. Ezen a héten pedig az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sportet szervez szeptember 23 és 30-a között. Az esemény az Európai Biztonság Bioactive kampánynak és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete: minden mozgás számít, és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az OSE 7 szakosztály 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az OSE kajakkenu edzője Spíz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője, beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek a részletekről.
1: Szeptember 23-ával kezdetét vette egy több napos sportesemény itt Pakson, mégpedig az Atomerőmű Sport Egyesület szervezésében. Spíz Leventét, aki az egyik főszervezője ezeknek a sportnapoknak, őt kérdezem arról, hogy hogyan kapcsolódott be az Atomerőmű Sport Egyesület ebbe a nemzetközi vonalba, és mit találtatok ki, és mióta résztvevője az OSE is ennek a programnak?
2: Azt nem tudom, hogy mióta résztvevője, de szerintem ilyen még nem volt eddig. Tavaly is volt sporthét, viszont akkor nem volt annyira meghirdetve.
1: Tehát most egy kicsit több energiát fektettetek bele.
2: Igen, több energiát fektettünk bele, amennyire tudtunk, ugye már most zajlott le az atomfutás, illetve még kifutófélben van egy-kettő másik verseny is, így a sportegyesület életébe. Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.

Kelemen kabáttól szólt. A Kelemen kabátbamtól szólt a Kicsirigó 2019-ből, ma pedig szeptember 25-én, valamiért kifejezetten erős nap Hollywoodban, ma született Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas és Mark Hamill is. És itt jön az érdekesség, Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas házasok, és pontosan ugyanazon a napon ünneplik a születésnapjukat, csak 25 év korkülönbséggel. Mark Hamillt pedig természetesen a legtöbben Luke Skywalker-ként ismerik a Star Wars-ból. Szóval, ha valaki ma hollywoodi születésnapi bulit szeretne, ezért elég komoly vendéglistát lehet összehozni. Menjünk tovább zenével, Duancsitől jön az Anxiety.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbau Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres, 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat. A mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sport Egyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a negyedik helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
4: Elmúlott dél, mindenkinek jó étvágyat, aki ebéd asztalhoz ült. Mi megjátszuk a Best of óránkban csak a 90-es évekből a kedvelt számokat. Hogy kik is lesznek, itt lesz velünk az Undercover, a Rapülők, a Paris Red és Gigi D'Agostino is itt lesz velünk. De hogy nem mondjak el mindenkit kezdésnek, csak annyit mondok, hogy Emil Lennox jön és a Why.
0: Paks FM Best of 90-es évek. A

Gigi Di Agostinótól szólt a L'Amour Toujours itt a Best of órában, ami a 90-es évekből szól. Most így pénteken 1999-ben jelent meg ez a száma, az olasz lemezlovas egyik legismertebb kultikus Eurodance slágere, amely világszerte hatalmas népszerűségre tett szert és az elektronikus zene örökzöld klasszikusává vált. A következő dal pedig nekünk magyaroknak egészen ismert, a 67-es út a Republic együttes egyik legnépszerűbb és legikonikusabb rockslágere, amely 1994-ben jelent meg a zenekar Disco című stúdióalbumán. A dal zenét és szövegét a zenekar tragikusan elhunyt frontembere Bódi László cipő szerezte. A dal érdekessége, hogy mára a valóságban is összekapcsolódik a nevével. A 67-es út Mernye és Mernye Szent Miklós közötti szakaszán az 59-es kilométernél egy 500 méteres zenélő útszakaszt alakítottak ki. Ha az autósok a megfelelő sebességgel, körülbelül 80 km/h hajtanak, a külső sáv szélére festett speciális barázdákra az aszfalt a dal refrénjének dallamát játssza le. Szóljon most a Republiktól a 67-es út.

Az Ace of Base, Wheel of Fortune című 1992-es debütáló kislemeze indította el a svéd popzenekart a világhírnév felé. A Jonas Berger és Ulf Ekberg által írt dal az Eurodance, a Reggae Fusion és a főbemászó popstílus egyedi ötvözete. A dalszöveg a szerelem, a kiszámíthatatlanság és egy szerencsejátékhoz hasonlítja, míg a hozzá készült hangulatos videóklipben Lim Berggren egy forgókeréken látható. A következő sláger pedig a Boom Shakalak Apache Indian Brit reggae fúziós és dancehall előadó legnépszerűbb 1993-as slágere. A dal 1993. augusztusában jelent meg az Island Records gondozásában a New Vibe című EP-en, és az énekes legnagyobb nemzetközi sikere lett. A dal az 5. helyig jutott a brit kislemez listán. Írországban és Hollandiában a top 10-be, Ausztráliában és Új-Zélandon a top 20-ba került be, és elnyerte a legjobb reggae videóklipnek járó díjat az 1994-es londoni Black Music Awards-on. Szóljon most az Apache Indiantól a Boom

0: a hegyekbe föl. Hétvégén a Hip Hop Boys hozta el nekünk 1996-ból. Ezzel zárom is a Best of óránkat. Ma pénteken a Best of 90-es évek volt, csak a 90-es évekből hoztam ezeket a jó hangulatú, nosztalgikus számokat. Egy óra után pedig visszatérünk a válogatás nélkül a Paks FM slágereivel. Maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 90-es évek. Minden pénteken egy órán keresztül, déltől egyig. Best of órák.

0: hangereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 25-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Megújul a Kressz Parkhoz vezető út Pakson. Tolna vármegyében is szigorítások léptek életbe a sertéspest is miatt. Paksi versenyzője is van az idei sakkolimpiának. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Kezdetét veszi a paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbow Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat. A mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorú biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. A szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos.
0: Pax FM hírek.
1: Szakmai nappal ünnepli a paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan. Szeptember 23-án a NAV munkatársai buktattak le egy férfit, aki C+L jogosítvány nélkül vezetett kamiont, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A NAV járőrei a Tengelici János Majornál ellenőriztek szerda este egy 40 éves sofőrt, aki kamionszerelvényt vezetett, miközben csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, csütörtök délelőtt pedig már bíróság elé vitték. Tettéért 120 000 forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől. Szeptember 26-án és 27-én rendezik meg a Tudatosság napjai szimpóziumot a Bölcskei Szent András kastélyban. Az idei tanácskozás fő témája a magyar identitás és a magyarság szerepe a világban, a nemzetben és a hazában. A kétnapos rendezvényen előadást tart többek között Juhász Zsolt, Nagy Zsolt, Herceg Ágnes, Varga Mihály, Born Gergely, Szántai Lajos és Kis József Zsolt. Szombat este Borbély László zongoraművész ad koncertet, majd a magyar kertörökségről vetítenek összefoglaló filmet. Vasárnap délután kerekasztal beszélgetéssel zárul a szimpózium, amelyen Bogár László, Kassai Lajos, Rátóti Zoltán és Tóth Máté vesznek részt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter, nemzetközi sakknagymester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe. Erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. A női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. A nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
1: 4. helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sport Egyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Mágori Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a 3 korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: 1 óra után járunk, visszatértünk az all-time slágerekkel. Sophie and the Giants kezdi meg, és a Shut Up and Dance jön. Utána hozok program lehetőséget is itt a hétvégére tekintettel, illetve azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk ezekben a napokban.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 24-én színház lesz Pakson, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternovszky Béla rajz címje alapján musical. A Csengédénes Kulturális Központban szeptember 24-én 19 órától, Egészségnap lesz Bölcskén szeptember 25-én a rendezvényházban. Reggel 8-tól délután 3-ig, Kalocsán szeptember 26-án 18 órától Rákász Gergely Mozart orgona koncertje lesz a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Pakson víradás lesz a Csengély Dénes Kulturális Központban 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án énekverseny lesz Szekszárdon, Gemenc hangja 2026, könnyűzenei énekverseny diákok részére, popdal és musical kategóriában. A kezdés szombaton 10 órától lesz. Szeptember 26-án Szekszárdon az önkéntesek napja 2026 lesz, a Babits Mihály Kulturális Központban 10 órától. Szekszárdra érkezik Janklovics Péter, a Babits Mihály Kulturális Központban lesz stand-up előadása 19 órától szeptember 28-án. Szeptember 29-én Pakson lesz előadás, író-olvasó találkozó Hidasi Judittal. Szeptember 29-én kedden 17 órától a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján. Szeptember 29-én Tolnán gyerekprogram lesz. A Téla Pódium Meseszínház bemutatja a Fogfájos Vaddisznó zenés mesejátékot a Népmese napja alkalmából a Tolnai Művelődési Központ Lovardában.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szombaton reggelre nyugat, északnyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős hajnalra, reggelre többfelé kialakulhat pára és ködfoltok. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délután a 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen, csapadék nem várható, a déli és szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délelőtti órákban 21-25 fokot mérhetünk.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Subwave-től szólt a Te maradtál. Ma pedig 1931. szeptember 25-én mutatták be Budapesten a Royal moziban a Kék bálvány című filmet, amelyet az első magyar hangos filmként tartanak számon. A már teljesen természetes, hogy egy filmben beszélnek, zenélnek és minden hangot hallunk. De a 30-as évek elején ez még igaz.

Az itt technikai újdonságnak számított. A kék bálvány ugyan nem lett akkora közönségsiker, mint az nagyon sokkal később bemutatott Hippolyte, a lakály, de filmtörténeti szempontból mérföldkő maradt. Szóval szeptember 25-e a magyar filmtörténetben is egy különleges dátum. Most nem film, hanem zene jön Zabozitól, a Barszlóból.

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

0: ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvencei.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm way too good at goodbye.
4: Hey, it's Camila Cabello.
5: Havana,
6: we are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
7: Paks.

0: Jones zárja az egy óránkat, ez az ára szólt 2024-ből, ezzel el is köszönök 2 óra után, pedig jön a szabad péntek, az elmúlt 4 órában Strasser Ábner volt a műsorvezető, legközelebb vasárnap találkozunk, délután 2-től este 6 óráig, itt a Paks FM-en. Mindenkinek további szép délutánt, jó hétvégét és jó rádiózást, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számokat!
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor befektetési ZRT elemzői szerint, akik szerint a csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése. Aradványi Péter vezető elemző elmondta, bár az árstabilitás és a hozam konvergencia feltételek terén érdemi előrelépés történt, az idén várható 7,5%-os GDP arányos hiány és a magas államadósság miatt szigorú költségvetési konszolidációra van szükség. Az Equilor szakértői szerint a csatlakozási feltételek teljesítéséhez a kiadások csökkentése mellett adóemelésekre is szükség lehet a következő években, míg az euróövezeti csatlakozás kilátása hosszabb távon növelheti a magyar tőkepiac nemzetközi vonzerejét, írja az MTI. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolnavár megyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat. A mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében. Szeptember 23-án a NAV munkatársai buktattak le egy férfit, aki C+E jogosítvány nélkül vezetett kamiont, adta hírül a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A NAV járőrei a Tengelici János Majornál ellenőriztek szerda este egy 40 éves sofőrt, aki kamionszerelvényt vezetett, miközben csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, csütörtök délelőtt pedig már bíróság elé vitték, tettéért 120 ezer forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sportegyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Mágori Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 7 perckor megkezdjük eheti szabad péntekünket. Én Harmad Gabi vagyok, sziasztok, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Sziasztok!
1: Szia Tamás! Vesz Józsit ma.
2: Szia Gabi!
1: Nélkülöznünk kell, de a komoly témákat viszont nem.
2: Ez nagy trauma nekem, mert mindenkinek azt mondtam, hogy ma lesz Józsi.
1: Hát akkor a szava hihetőséged most, ezzel megtudtuk, hogy...
2: Hát ez az...
1: Egyelő a nullával.
2: Azt hagyjál, de én is meglepődtem. Tehát...
1: Jó, hát
2: mondtam a szava hihetőséget, meg a szenilitásomat, meg előre hoztam, na mindegy.
1: Hát igen, és azért az Józsinak se túl hízelgő, mert hogy ugye ő múlt héten volt, és te nem emlékszel rá. Tehát,
2: én látod?
1: Ennyire felejthető volt a...
2: Hát valószínűleg nem akkor mondta el éppen a szopok lesz.
1: Igen, drámát, ez való mindegy. Igaz, ez való igaz, nem, ez egy másik alkalommal volt. Na mindegy, figyelj, vágjunk is bele szerintem akkor itt a komoly témákba, méghozzá most a helyi témákkal gondoltam kezdeni, mert több is van, ami aktuális, és szerintem az egyik legaktuális.
2: Fajsúlyos,
1: azt gondolom, hogy fajsúlyos, mert hogy Kapitány István ugye a Telex stúdiójában járt, és az energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy évvégéig fogják befejezni a Paks 2 projekt felülvizsgálatát. Nyilván ebben semmi újdonság nincsen, hiszen eddig is tudtuk, hogy felülvizsgálat alatt áll. És eldönteni, hogy szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerbe. Na most teszem fel a kérdést, a paksiak átlettek verve a Tisza kampánya során, vagy pedig mindig is ezt kommunikálta a Tisza? Te hogy emlékszel rá?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy kicsit lebegtették, de én azt gondolom, hogy tehát én magam biztos, hogy mindent átnéznék, ha kell, ha nem, tehát nem gondolom, hogy baj az, hogy valamit átvilágítanak. Most az egy más kérdés, hogy ugye mi változott ahhoz képest, talán 1-2 milliárddal több vagy kevesebb, amit elloptak, már most elnézést a kifejezését, tehát hogy nem arra hasznosult, amire kellett volna, mert azért azt tudjuk, hogy elég sok pénz elment már Paks 2-re, és nem annyira látványosak még az eredmények, de igazából az, hogy kell-e ezt Magyarországra, vagy nem, azt szerintem nem az a pár 10 vagy 100 milliárd fogja eldönteni, hanem egy rendszerbe belefér, vagy nem. Éppen ma olvastam, hogy talán a G7-nek, vagy melyiknek volt egy ilyen pódium beszélgetése, vagy valamilyen előadás, és hogy Paks 1 nagyon igen, Paks 2 nem annyira. Gyerekek, én nem tudom, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy Paks 1 olyan sokáig bűködik. Tehát mire Paks 1-et be kell zárni, lehet, hogy addigra tudjuk csak felépíteni Paks 2-t.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, de most azért még egy picit a kampányból felolvasnék egy
2: persze,
1: nyilatkozatot.
2: Persze, nyugodtan.
1: Ugye Magyar Péter azt mondta, mi is ott voltunk, a rádió is kint volt, mi is lehoztuk, az összes paksi orgánum lehozta, hogy a növekvő energiaigények miatt az atomerőmű bővítésére és az üzemidő hosszabbításra is szükség lesz, mondta a Tisza pártelnöke. Ez a Sárgödör téren volt annak idején, amikor itt kampányolt, és ugye még most a Paks Pressnek az egyik cikkéből idézem, hogy a Paks 2 ügyében azt mondta, a jogosultsága nem vitatható a növekvő energiaigény miatt. Most pedig eljutottunk oda, hogy már azt vizsgálják, hogy egyáltalán szükség van-e.
2: Hát mondom, ez az, amit nem nagyon értek, hogy szükség vagy nem szükség. Az más kérdés, hogy megvalósítható-e ilyen előzmények után, vagy sem.
1: Uh-huh.
2: Vagy van ennél olcsóbb megoldás. Ezt nyilván mi nem tudjuk, bár mi nyilván nagyon Paks 2 pártiak vagyunk.
1: És egy évvel ezelőtt ezt nem tudtuk?
2: Hát
1: tehát
2: minden...
1: a kampányban még nem tudtuk, hogy
2: mi tudjuk, akinek nincs rendek...
1: Mert a technológia azért ennyire gyorsan nem fejlődik, nem? Hogy egy év alatt hirtelen.
2: Én nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy nem tudjuk, hogy milyen az előkészítettsége, és mennyi pénzt költöttek erre.
1: Hát ezt most nem teljesen értem. Mire gondolsz?
2: Hát most ne értsél félre, nyilván benne van a pakliba, hogy esetleg nem úgy van előkészítve, ahogyan kellene.
1: És ezt honnan tudjuk meg?
2: Mi se honnan. Ők majd ezt fogják állítani.
1: De mondjuk megtudhatnánk, ha a Paks 2 folyamatosan kommunikálna.
2: Persze, és biztos azzal fogja mondani, hogy ennyivel vagyunk lemaradva, vagy annyival vagyunk lemaradva. Tehát nyilván, amik kijönnek információk, azok soha nem kecsegtetőek.
1: Nem, azt se tudjuk, hogy hol tartanak sokszor.
2: Ha, egyáltalán
1: tehát most
2: nem
1: az,
2: tudjuk.
1: Hogy föl van téve mondjuk egy videó, amin éppen dolgozik valami munkagép, az szerintem édes kevés tájékoztatás szintjén, tehát azért ennél nyilván sokkal részletesebb tájékoztatása lenne szükség. elég.
2: Hát főleg, hogy
1: kezdődik
2: ott lenne
1: a dolog, mert ugye onnantól kezdve, hogy a maguk a paksi emberek se tudják azt, hogy egyébként mi történik a Paks 2 beruházáson, mint ahogy egyébként megjegyzem, hogy a Paks 1-ről is jóval kevesebbet tudunk, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt tudtunk, hogy éppen mikor van leállás, éppen mikor van ez, mikor van az, mert az Országos Atomenergia Hivatalnak a honlapjáról lehet legtöbb esetben tájékozódni ezekről, hiába keresed mondjuk a Paks 1-nek a honlapján ezeket az információkat. Zárójel bezárva, tehát nyilván sokkal jobb lenne az is, hogyha a tájékoztatás a Paks 2 részéről sokkal-sokkal intenzívebb lenne.
2: Hát meg őszintén lehetne beszélgetni.
1: Hát igen, az is.
2: Tehát ide lehetne elhívni valakit, oké, rendben, menjünk végig, mennyi volt Brüsszel miatt, mennyi van a nem tudom miatt, miért van ekkora fluktuáció, mi az, amit rosszul hallunk, vagy nem hallunk rosszul, ők mennyire gondolják azt, hogy mondjuk szakember kéne a vezérigazgatónak, mert ugye ezt mi már nagyon sokszor végigrágtuk, és azért a Józsival ti ketten úgy gondoljátok, hogy mindenképpen én megengedőbb vagyok, de mi nem lehet egy ilyen kérdés feltenni mondjuk bárkinek?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy miért nem lehet.
2: Miért magunkban itt szerencsétlenkedünk egy olyan élethelyzetben, amit meg lehetne kérdezni valakitől?
1: Igen, hát
2: és lehet, hogy tudná választ.
1: Jó lenne, ha ilyen országban élnénk, ahol egyébként meg is válaszolnak, mert nem megsértődnének.
2: Ja, bocs, oké, az oktatásunk is ilyen? Hogy a gyerek megpróbál valamit megkérdezni a tanártól, és megsértődik? Vagy hogy van ez?
1: Hát azért azt gondolom, hogy sok esetben van erre példa ott.
2: Hát akkor mit, miért vagyunk
1: nem
2: meglepődve? Erről kéne lecserélni.
1: Senki nem. Oktatás, igen. Megint visszatértünk az alapokhoz, de nem egyébként azért szerintem ez olyan fontos dolog, hogy én azt gondolom, hogy kimondható, hogy a Tisza párt ilyen értelemben átverte a paksiakat, mert nem nyílt lapokkal játszott, és a kampányban teljesen mást kommunikált, mint amit most Kapitány István kommunikált, és nem lebegtették az én véleményem szerint, hanem egyszerűen azt mondták, hogy lesz, és most pedig azt mondták, hogy nem lesz. És hogy miért hozom ide ezt a témát, vagy hogy miért tartom én ezt fontosnak? A választók szempontjából tartom egy nagyon tanulságos dolognak, hogy ugye emlékszünk még rá, nyilván én is érintettje voltam az LMP-nek, ami nyíltan ugye kimondta, hogy az energia mixbe nem gondolkodik ugye atomenergiában, ezzel szemben ugye a Tisza párt az azt mondta, hogy de, gondolkodok atomenergiába, kell, sőt, itt van, amit az előbb felolvastam, és akkor tulajdonképpen kiderül, hogy hát azért mégse annyira. Tehát, hogy amíg a szavazat kell, a paksiak szavazata, vagy a paks környékiek, és azoknak a szavazata, akik egyébként az atomerőműben, vagy annak a környékén bármilyen módon dolgoznak, szükséges, addig azt kommunikálom, és amikor pedig már hatalomban vagyok, akkor elkezdek kihátrálni az eredeti állításomból, és természetesen hát jogászok vagyunk mind a ketten, szóval mindent is meg tudunk indokolni, meg lehet indokolni, ha akarunk, mindenféle érvekkel. Hát nem tudom, szerintem itt csak az egyenesség az, amit én ebbe a történetbe hiányolok, mert nem az a gond, hogy azt mondja, hogy esetlegesen ő Paks 2-ben nem gondolkodik, az a gond, hogy nem nyílt lapokkal játszik.
2: Hát majd 4 év múlva eldönthetjük, hogy mit akarunk ezzel, de azért nem szabad azt elfelejteni, hogy azért elég sokan jó szakemberek mondtak olyanokat például, hogy valamennyi presztízs beruházás beleértve Paks 2-t is le kell, kénytelenek leszünk leállítani, mert olyan helyzetben van az ország. Még mindig nem tudjuk egyébként mi átlagos halandók, hogy milyen állapotban van egyébként az ország gazdasága. Annyit éreztünk, hogy nem tetszett tőlük különösebben, ezért döntöttünk úgy, ahogy döntöttünk. Tehát, hogy le kell váltani a Fideszt. De még mindig nem tudjuk, hogy hányadán vagyunk, és a Fidesz továbbra is bekiabál a partvonalról, hogy nagyon jó, és most lesz elrontva minden, sőt, már most el van rontva minden. Én nem tudom, ennyi idő hogyan lehet, mert ugye ez a lehet tehetetlenségi erő, ez hihetetlen erős ebben a rendszerben. És nyilván ettől még nem azt jelenti, hogy a Tisza jól csinálja dolgokat, én 3-4-5 dolgot kapásba el tudok mondani, ami nem annyira tetszik gazdaságilag, és értem,
1: hát jó, nyilván tökéletes kormányzás nincsen, tehát lehet felsorolni most a Tisza kormány mellett pozitív irányba mutató intézkedéseket, és nyilván lehet felsorolni ő mellettük is rengeteg negatívat. Igazából itt most a paksiak szempontjából szerintem a legérdekesebb kérdés az, hogy vajon december végéig, amikorra ez a felülvizsgálat ez megtörténik, akkor mi lesz a döntés, és hogy vajon majd esetlegesen Cseh Tamás országgyűlési képviselőt egy újabb olyan kérdéssel, vagy hát ilyen kérdéssel találhatja meg a helyi média, hogy hát nem ezt ígérte, mint ami aztán történt. Ugye?
2: Hát erre el tudja mondani, hogy annyira jó sikerült a Tiszának a kampány, hogy 141-en vagyunk benn, tehát én nekem csak egy szavazatom van.
1: Hát, ja, igen.
2: Jó,
1: erre mindig lehet.
2: De könyörgöm, miért nem tudhatjuk meg azt? Persze, hogy én egy az egyben Stockholm-szindrómás vagyok PAS 2-vel kapcsolatban is, de baromira jó lenne látni egy tényleg olyan levezetést, ami nem hitekről, reményekről és nem tudom micsodákról szól, hanem arról szól, hogy nézzétek, ez van. És így néz ki a történet. Akár megtérülése, akár. De emlékszem arra a megtérülési vitára, ami a szerződés aláírás akkor volt, hogy 50 megawatt per órás árok mellett soha nem fog megtérülni. Hol vannak ezek az árak?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, hogy most mennyi.
2: Hát például, amikor csúcsidő van, és külföldről vettük a Paks 1 leállását, akkor 500 meg 1000 megawatt volt csúcsidőben. Amiről
1: akkor...
2: a 7 és izé. Hát az hányszorosa?
1: Hát sokszorosa, de akkor...
2: Ugye? Tehát most akkor miről beszélünk? Az, hogy volt egy vitam, ami akkor is vallási vita volt, már bocsánat érte, és most már szeretnék nem vallási vitát látni, hanem tényleg, milyen környezeti kockázatok, mit jelent a Duna számára, vagy a Dunát tényleg el kell felejteni, mint a régi fauna, meg tehát annak a élővilágnak, ami volt, mert már nem lesz, mert egyszerűen trópusi az éghajlatunk, télen meg megfagy minden, tehát beszéljünk mindenről, hogy ezeknek az egésznek az áttekintése mellett. Mi a vége?
1: Így van. Hát beszéljünk erről.
2: Tehát mondjuk felnőttnek
1: most feldobtuk a labdát, úgyhogy várjuk a kormánynak és a Paks 2-nek a reakcióit.
2: Így van. És ez egyébként még akkor is így van, hogyha egyébként folytatódik.
1: Így van.
2: Hogy miért?
1: Így van.
2: Tehát, hogy mik hozták ki?
1: Nyilván. Na, itt tartunk egy kis szünetet, jön a Black Velvet 1988-ból, és utána majd folytatjuk Strasser Tamással a Szabad Pénteket.
0: Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 23 perckor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival. Az imént ugye Paks 2-ről beszélgettünk, és arról, hogy tulajdonképpen először mondta ki Kapitány István, hogy az ebben az időszakban, amióta kormányra kerültek, hogy igazából az van felülvizsgálat alatt, hogy egyáltalán szükség van-e a két új paksi blokkra, mert ugye eddig azt mondták, hogy azokra biztos, hogy szükség van. A kérdés az, hogy a konstrukció, amiben megszületett, az tovább tartható-e, és akkor most viszont folytassuk egy önkormányzati ügyen a Hajnal utca rekonstrukciójával. Ugye nem régiben, szeptember elején.
2: Ez önkormányzati?
1: Hát maga az
2: önkormányzat. Vagy csak a Paksot érinti?
1: Hát ugye hogy... topos, ez egy topos fejlesztés, igen, amire az önkormányzat 400 valahány millió forintot nyert, a Hajnal utca és a, ha jól emlékszem, a Rózsa utca, vagy valami ilyesmi utca nevű, igen, Rózsa utca felújítására, teljes körű rekonstrukciójára. Ugye átvette a kivitelező a munkaterületet szeptember 7-én, és hát nem sokkal később ugye elkezdték a kivitelezést, feltúrták az utcát, és hát természetesen már ment is egy közérdekű bejelentés, illetve az önkormányzat ugye a lakosságtól kapott jelzést. Részben a zaj és a porterhelés, részben pedig azért, mert hogy a Hajnal utca rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatok során a Rosti utcában lévő jelenleg üresen álló ingatlanokra kivitelező az ingatlanoknak a tulajdonosával kötött egy december 31-ig szóló szerződést, kizárólag a Hajnal utca rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok támogatása érdekében, és a kivitelező az ingatlanokat ideiglenes felvonulási területként és ideiglenes, hát mondjuk úgy ilyen depóként használja, hogy oda viszi ki a feltört betont, stb. Fönt az interneten lehetett képeket is látni ezzel kapcsolatban, amit a lakók készítettek, és hát ugye ezt kifogásolták, kifogásolják bizonyos lakók. Hát nem tudom, hogy te hogy látod.
2: Teljesen normális végül.
1: Igen, hogy látod ezt a dolgot, hogy ez egy jogos felháborodás, vagy pedig megint egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy kicsit idő előtti felháborodás.
2: Nagyon érdekes egyébként a történet, mert hallottam én is ugye erről, és már csak azért is, mert ugye nagyon komoly energiákat tettek az előkészítésébe, tehát a kommunikációba, ha jól emlékszem, mi is többször beszámoltunk róla, hogy lakógyűlés, majdnem falugyűlést mondtam, tehát lakógyűlést tartottak, akkor nem tudom én, a kukáktól kezdve a mindenre kiterjedően, mert ugye ott nem nagyon lehet közlekedni, és akkor stb. És olyan happynek tűnt az egész nekem, hogy jaj, milyen aranyos mindenki. Nyilván innentől kezdve én csak remélni tudom azt, hogy egyébként itt minden szabályos, de nyilván, hogyha a por mellettem száll, én nem örülnék neki annyira.
1: Na jó, de én mondjuk pont érintettje vagyok egy másik beruházásnak, mert ugye mellettünk pedig a Gesztenyés utcai parkoló újul meg, és sőt a Léna lakópark is nem messze tőlem épült, és nyilván ennek okán sokkal porosabb, akár a lakás is, mert ugye folyamatosan száll a por. Na de ezzel most ne haragudj fölháborodni, hogy újul meg valami, és akkor nagyobb a por a megszokottnál. Hát nem, hogy örülnél neki, hogy megújul, és nyilván, hogyha majd december 31-e után, miután készen van a, vagy nem tudom, hogy mikor lesz pontosan az átadás, bocsánat, lehet, hogy nem december 31-e, csak maga ez a szerződés tart addig, de hogyha majd, amikor maga az a beruházásnak vége átadták, és ott marad ez a szemét, és nem töltötték vissza egyébként a betont, például az útalapba, mert tudomásom szerint akár még ez is lehetne egy megoldás, hogy addig átmenetileg ott tárolom, és amikor újra elkezdem, vagy tehát amikor az útalapot elkezdem építeni, akkor betöltöm. Mindegy, zárójel bezárva. Szóval, hogyha utána is még ott van ez a szemét, akkor értem a felháborodást. Az, hogy por van, bocsi. Hát az nem tudsz úgy építkezni, hogy ne legyen por.
2: Várj, azért ez nem akármilyen por, ez azért beton ilyen-olyan-amolyan, tehát a porhoz képest azért lehet minőségi különbség, főleg egy olyan országban, ahol most rengeteget beszélnek, nem akarom mondani azt amiről, mert nehogy azt mondja valaki, hogy hát én azt mondtam, hogy ez van benne. Tehát itt viszont azért felvetődik bennem az a kérdés, hogyha már ennyire jól működött a kommunikáció, akkor az annyira bonyolult lett volna meggyőzni a szomszédokat ez ügyben, hogy nem tudom én tudjanak róla, hogy ilyen lesz, és nem tudom én is
1: de
2: esetleg.
1: De ne haragudj, most Tamás, tehát én szerintem itt nagyon-nagyon fordítva ülünk a lovon, vagy ül az a lovon a lakosság részéről, aki tehát gondoljuk már végig, tehát van egy utca, ami le van betonozva. Azt a betont ahhoz, hogy megcsináld, fel kell törni. Hoha!
2: Nem.
1: Most annak lesz ilyen következménye. Tehát miről beszélünk?
2: Hát ennek a pornak nem biztos, hogy ezt kétszer kell vele találkozni. Tehát, hogyha ennek mondjuk más megoldása is van, mint hogy a szomszédos telken legyen elhelyezve, amikor mondjuk leborítják és ismét száll a por, tehát nem csak akkor, amikor felverik, és ezt előre nem tudtad, hogy te kétszer fogsz vele találkozni, pedig egyébként egyszer is elég lenne, mert ugye elviszik, aztán minden rendben van. Nem tudom, mert nem vagyok benne.
1: Oké, de most akkor nézzük meg akkor a vállalkozó oldalát, hogy sokkal többe kerül neki egyébként az, hogy mondjuk messzebb viszi el, és onnan hozza vissza, ha tételezzük fel, nem tudom, hogy így van-e, ez most nyilván az én részemről is egy feltételezés. De, tehát hogyha ez a szemét onnan nem kerül el, nyilván ott nem tárolhat hosszú távon ilyen típusú építési hulladékot. Az teljesen egyértelmű. Tehát valószínűleg azzal valami célja van az épített, vagy a kivitelezőnek. Ha viszont ott hagyja, akkor az egyértelmű, hogy ő jogszabályt szeget. Jogszabályt sértett, hiszen nem tárolhatná ott. De az, hogy egy idéglenesen fenntartott egy helyet, hogy ne kelljen neki rengeteg pénzt, környezetterhelést okoznia azzal,
2: az
1: hogy máshova viszi-e. Hát amíg tart a beruházás.
2: De akkor valószínűleg ő kapott erre is engedélyt, hogy ott legyen a depója.
1: Nem, hogy hívják, tehát ez egy magánszemélyen kötött.
2: Attól, hogy én kötök veled egy szerződést, hogy ott van fönt a telketek elég messze egyébként a várostól, kis túlzással, és atomhulladékot oda elteszünk, erre mi ketten nem
1: tudunk. Igen, jó, de ez meg a kormányhivatalnak a hatáskörre.
2: Na ez az, na
1: de például... kapott, akkor annak megint van valami oka, hogy kapott most.
2: Nem, nem az a baj, azt nem tudjuk, hogy kapott-e. Ha kapott, ki kell állni, és már előtte kellett volna kommunikálni ezt a dolgot, és ha tényleg annyival olcsóbb a vállalkozónak, akkor nem igaz, hogy nem lehet egy láda sört a szomszédoknak tenni, hogy a port öblítsék levele. Érted, mit akarok mondani?
1: Értem, de szerintem meg nem. Tehát én nem gondolom, hogy mindig le kell idézőjelbe fizetni a szomszédokat, mert most tulajdonképpen arról beszélsz, hogy...
2: Mi most arról beszélünk, hogy elmaradt a... Nem. De mi most arról beszélünk, hogy elmaradt a kommunikáció.
1: Nem maradt el a kommunikáció. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, valószínűleg az önkormányzat is a később értesült erről, mert nem az önkormányzat adja ki azt a bizonyos engedélyt, hiszen a hulladékgazdálkodás a kormányhivatalhoz kapcsolódik.
2: Na de van ilyen engedély?
1: Nem tudom, hogy van-e, ez nem derül ki magából a...
2: Na jó lenne, mert akkor lenne miről beszélgetni. Kell engedély hozzá?
1: De én szerintem igen.
2: Van-e olyan időpont, hogy eddig itt tarthatom ezt a cuccot, de egyébként hosszú távon nem? Én azt gondolom, hogyha alapvetően akkor is kell egy ideiglenes engedély, mert ha valahol hosszú távon nem tarthatok valamit, akkor rövid távon se tarthatom. Anélkül, hogy ne kapnék egy jóváhagyást, mert ki dönti el, hogy mennyi a hosszú, meg ki a rövid?
1: Hát nem tudom, én szerintem itt megint egy kicsit, nem tudom, hogy ki az érintett lakó, mindegy, szerintem egy kicsit túlzásba esett. Nálunk pont ugyanúgy a Gesztenyés úton, ugye ott föltörték a betont, ott volt x ideig ez a feltört beton, nem bajozott senki, hogy miért van ott ez a beton, meg miért ott tárolja, meg szóval kicsit emberek, egy kicsit több türelmet. Tehát, hogyha valamit meg akarunk csinálni, igen, az jár kényelmetlenséggel. Lásd, csak otthon elkezdesz rendet rakni, először mindent szétpakolsz, mindent leveszel. Tehát sokkal nagyobb káosz van, amikor rendet akarsz rakni, és le akarod porolni, meg törölni az összes polcodat, mint amikor el se kezdted még. És utána mennyivel szebb, mert tisztább, meg mit tudom én, az illatok is mások, stb. Tehát könyörgöm, egy kicsivel több türelmet, emberek. Tehát én ezt nem hiszem el, hogy mindenen heparizni kell.
2: Oké, de akkor mi? Oké, ők emberek, és nyugösek. De az, akinek van ez a feladat a kis túlzása, és tényleg mindent beletett az önkormányzat, hogy jó legyen a kommunikáció, akkor csak egy kicsit kellett volna a kört bővíteni, hogy benneteket is fog érinteni.
1: Jaj, mert mindig mindenre lehet mondani, hogy még egy kicsit, meg izé. Nem, tehát tényleg itt a paksi önkormányzatban én azt gondolom, hogy nem hibáztak most teljesen függetlenül.
2: Én ezt nem tudom.
1: Mindenféle, nem tudom én ilyen elköteleződés, vagy bármi nélkül mondhatom, ők igyekeztek kommunikálni, vannak mindig olyan váratlan helyzetek, amire reagálni kell, de sokszor ezek a váratlan helyzetek abból adódnak, hogy van egy olyan lakó, aki egyébként túllő egy picit a célon, és jóval előbb, és lehet, hogy teljesen fölöslegesen kezd el.
2: De akkor mi ebbe a bonyolult? Hát már régeségen be kellett volna mutatni, hogy az ott lehet az a depózni ott a cuccokat. És akkor neked meg semmi között nincs hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanakkor a joga is legyen meg mindenkinek hülyének lenni,
1: hát
2: bocsánat.
1: Az megvan. Na, sőt, élnek okay. is vele.
2: De az nincs baj, de akkor legyen megnyugtató, érted? De hát most egy csomó kérdésre nem tudunk válaszolni, ami lehet, hogy adekvát.
1: Igen, száll a por, amikor van egy felújítás, szörnyű, mert borzasztó. Na jó, tartsunk is egy szünetet, mert nem bírom ezt a nyomást.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 41 perckor folytatódik a Szabad péntek, és Strasser Tamás és Harmad Gabi ezúttal a stúdióban. No, hát akkor folytassuk egy harmadik helyi témával, ugyanis nem tudom, hogy olvastad-e Hatházi Ákosnak a bejegyzését, miszerint az általa tett feljelentést tudod a szekszárdi húsipari területnek.
2: Hát amiről már beszéltünk is.
1: Igen, igen, tehát ugye ott újra próbálkozott, és gyakorlatilag ugye a rendőrség elutasította, és a mostani elutasítást ő úgy fogalmaz, hogy pontosan olyan cinikus és együgyű, mint az előző, az érvelés lényege. Igaz, hogy 8 év alatt semmire nem használták a szekszárdi romhalmaz, de onnan 25 kilométerre Pakson épültek lakókonténerek, és ugye ki tudja, hogy lehet, hogy egyszer majd még ott fognak. A feljelentés többi érvére nem is pazaroltak szót, írja ugye Hatházi Ákos, aki egyébként ebben a bejegyzésében arra is kitér, hogy tulajdonképpen, sőt, posztolt is egy közös fotót Sárosi József jelenlegi Tiszás országgyűlési képviselőről, ugye ez a szekszárdi körzet, vagy ő a szekszárdi körzetnek a képviselője, illetve Kapitány Zsoltról, aki egyébként a szekszárdi

0: húsüzemnek a tulajdonosa volt, akitől annak idején megvette a Pip Nonprofit Kft. 1,5 milliárd körüli forintért a húsipari területet, úgyhogy ő előtte egyébként 300 millió forintért vette meg, és hát róla pedig köztudott, Kapitány Zsoltról, hogy egy fideszes háttéremberről beszélünk, úgyhogy itt ilyen féle összefonódásokat is feltárt Hadházi Ákos, illetve azt is írta, hogy már a paksi földmútyi ügyében, amit korábban a Paks Szabad Péntekben is megbeszéltünk Józsival és veled, hogy 100-szoros áron adták el ugye a földeket, amik ott közel vannak az erőműberuházáshoz, na hát, hogy tulajdonképpen ott is van tiszás politikusi érdekeltség, és hogy ezekről is hamarosan majd posztolni fog, hogyha bizonyítékokat teljes mértékben összegyűjtötte. Mit szólsz ehhez a hírhez?
1: Hát mit lehet ezt hozzászólni? Tehát most őszintén, tehát annyit beszéltünk már róla egy évek.
0: Meglepett egyébként, hogy a rendőrség nem változtatott most a rendszerváltás után sem az álláspontján? Vagy pedig ez számodra egy biztosíték arra, hogy mindenkor úgy végzik a munkájukat, hogy szakmailag az alátámasztott.
1: Az a baj, hogy bármi lett volna az eredmény, egyiken se lepődök már meg. Tehát egész odáig tudtam a választ, ameddig fel nem tetted jól a kérdést, hogy erre számítottam, és tényleg igazából nem számítottam semmire, mert így is bele lehet, meg úgy is bele lehet tenni a történetet. Én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben egy kicsit az az érzésem, hogy akkor lesz valami, amikor konkrétan kiderül, hogy XY XY-nak a zsebébe tett.
0: Ami meg nem fog, mert ugye nem, tehát erre...
1: Nem tudjuk, mert azért nagyon érdekes élethelyzeteket tud hozni a világ, tehát a legtöbb botrány az abból fakad, hogy valaki valamikor megsértődik.
0: Mondjuk ez igaz, hogy tehát, össze lehet veszni még a
1: ugye? Tehát igen. Igen, és hogy te miért nem álltál ki, és csúnyán néztél, csak nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy bármi elképzelhető, és ugye most már kevésbé van bármi is, ami visszatartana, tehát ezért nagyon izgalmas szerintem a történet, de nagyon erős. Tehát itt volt nálunk ugye János is többször is elmondta, hogy igazából szakértők szerint sem lehet drágán megvéve, hiszen zöldmezős bárőházes, mert ugye ott azon a környéken van a Szekszárdi Ipari Park egy része, vagy hogy
0: hát
1: mondjam.
0: Hát az tulajdonképpen az ipari parkban van.
1: Igen, tehát igen, csak hogy csak hogy ezek relatíve új, és hogy effektív ugyanennyiért, vagy még drágábban vették a zöld termőföldet. Uh-huh. A különböző gyárak felépítéséhez. Amik egyébként azóta is jól működnek, van kibocsátás, stb. Tehát nehéz elképzelni, hogy ott nem tudom én fal megoldás volt, tehát hogy úgy csinálunk, mintha aztán közben nem. Hát úgy néz ki, hogy gyárat akartak építeni, felépítették a gyárat, és az működik is.
0: Uh-huh. Hát meg egyébként azért azt hozzá kell tenni nemzetközi összehasonlításba is ezek az atomerőművektől 20-30 kilométerre lévő települések, ezek simán szóba jönnek, mint kvázi egy ilyen kiterjesztett, hogy is mondjak, ilyen térsége a
1: atomerőmű
0: agglomeráció. Igen, tehát, hogy ez nem példa nélküli, tehát az Angliában, Franciaországban és mindenhol, ahol most tudja, hogy a nyugat-európai országokat mondunk, hogy ilyen távolságban egyébként az atomerőműhöz kapcsolódó létesítmények létrejönnek. Tehát mondjuk ilyen értelemben ez az elképzelés, hogy esetleg Szekszárdon, ami a megyeszékhely lenne egy olyan irodaház, ami valamilyen módon kapcsolódik hozzá, ez szerintem egyáltalán nem volt ördögtől való. Én nem tudom megítélni ezeket az értékbecsléseket, hogy ezek mi alapján, hogyan
1: de mindenki ebből fog bújni, erről beszélgettünk.
0: De nyilván erről van szó, és erről már többször beszélgettünk, és nekem ez a meggyőződésem a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán is, hogy teljesen hát, hogy mondjam, tehát olyan ügyeken fogják túráztatni azokat az embereket, akik ott fognak dolgozni, ami tulajdonképpen már az elejétől fogva szerintem nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy meg sem, tehát, hogy nem lehet igazából, nem lehet megfogni, mert megvizsgálhatják százszorosan is.
1: Meg lehet, csak azt gondolom, másként kéne. Tehát az emberi tényezők, tehát amiről be egyébként a választás kapcsán, vagy a választási időszakban sok volt a szó, azt gondolom, ha egyszer valaki elkezd rendesen énekelni, vagy hogy mondjam, tehát az lesz csak a tehát tudod, szokták mondani, hogy a bizonyítékok koronája, királynője az, amikor bevallás van. Tehát amikor már olyan helyzetbe kerül a valaki, és hát erre kíváncsiak leszünk, tehát hogy nagyon nehéz úgy, nem az a baj egyébként az újjáépítés meg az elszámoltatás kapcsán, hanem amikor más mozit nézünk. Emlékszel, amikor ki volt írva a tévé elsötétedése az M1 kapcsán, hogy én azt mondtam neked, hogy ez nagyon furcsán adja ki magát, hogy mások azt mondják, hogy az én nevemben. Igen, van jogutód, értettem én ott is, hogy ugye az új vezetők a jogutódok, és így mondhatják, de amikor megkérdezték a Gulyást, aki az M5-nek volt a csatorna igazgatója, akit a múltkor kirúgtak, hogy mit érzett, és nem érti, hogy miről beszélünk. Tehát nem fogunk tudni addig valamit rendbe tenni, amikor ő abszolút nem érti azt, hogy mi miről beszélünk, miközben én nagyon sok műsorát néztem. Én ezt elárulom, hogy sajnos ez itt a kérdést, ezt elég sokszor megnéztem, és attól tudtam volna kitépni az összes hajamat, hogy nagyon jó problémafelvetések voltak, tehát nagyon jó kérdések, és utána betettek 4 olyan embert, aki ugyanazt a hülyeséget, beleértve egyébként a műsorvezetőt is, akinek nem az lett volna a dolga, hogy súlykolja vele bennem, hogy mit gondolhatok. Az nem vita.
0: Ez így van.
1: Szerintem. De aztán lehet, hogy újra definiálják, de én rossz iskolába jártam.
0: Jó. Oké, na viszont arról még beszéljünk egy kicsit, hogy szerinted Sárosi József személyének Kapitány Zsolt személye árt-e, árthat-e, illetve az, hogy...
1: Hát javítani nem javít.
0: Jó, de alapvetően egyébként önmagában az, hogy valakinek ismered, fideszes, vagy ismered,
1: esetleg barátod. Mitől,
0: esetleg barátod, nem feltétlenül kellene, hogy azt jelentse, hogy mondjuk a politikai karrieredre ez negatív hatást gyakorol. És egyébként, ami érdekessé teszi még ezt az egész hadházi posztot, ugye hadházi Ákos szexárdi. Tehát, hogy vajon az, hogy szexárdi, vagy hadházi
1: Ákos... És valamikor biztos jobban volt a Zsolttal, mert hogy...
0: Igen, mert ő maga is egyébként fideszes volt.
1: Jó, bocsánat, tehát igen. De lehet, hogy tud is
0: lehet,
1: valami.
0: Lehet, hogy neki is van közös képe egyébként a... Igen. Na jó, de szóval, hogy az, hogy hadházi Ákos egyébként most már Sárosi Józsefet is... elkezdi mondjuk úgy kikezdeni. Tehát szerintem ez is egy ilyen érdekes.
1: Jó, de erre te el is mondtad, nem tudom, adásba a teóriádat, úgyhogy akkor erről nem beszélünk, mert így...
0: Van teóriám, de erről még egyelőre nem beszélek.
1: És én, aki a Gabi összeesküvés elméletei enyhén szólva hát gyengének szoktam érezni,
0: ezt
1: úgy gondolom, hogy...
0: Ezt most erősnek érzed.
1: Hát ez most hangulatilag erősnek érzem, de tartalmilag a franc se tudja, nehezen tudom
0: Na jó, szóval tényleg, tehát hogy Sárosi Józsefnek szerinted most a politikai népszerűsége ott Szexárd környékén, az így el fog indulni lefelé?
1: Én azt gondolom, hogy nem ettől fog leindulni, de abban a pillanatban, hogy gondok lesznek, előkerülnek az ilyen dolgok. Ez így szokott lenni.
0: Igen, nem? Ez így van mondjuk.
1: Tehát miért lepődtünk meg? Hát ott volt, láttuk a képet, nem így
0: igen.
1: Van?
0: Na figyelj, 2 percünk van, úgyhogy gyorsan akkor még váltsunk gyorsan egy témát, és akkor térjünk ki arra, hogy ugye Magyar Péter, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte.
1: Ez hosszabb lesz.
0: Ügyészség. Hosszabb lesz, azt
1: igen,
0: mondod?
1: Igen, már csak azért is, mert nagyon érdekes. Viszont... Én állandóan kapok Facebookra a Fidesz posztokat, és egy érdekes felvetés...
0: Azért, te is a hírlevélre feliratkoztál, hogy valami.
1: Azt is lehet, de egy érdekes felvetés, amit én nem tudtam ellenőrizni, vagy hát még nem volt rá időm, de érdekes felvetés volt. És ennek kapcsán, mert ugye a Sesták Miklós... ugye most eleve van 2 nagy vállalkozó, akik közel állnak a Tiborchoz. Uh-huh. A Volán ügyben, és úgy tudom, hogy a Sesták hasonló vonalon került be a képbe, vagy már nem?
0: Ugye a Volán buszügy, de a Volán buszügy,
1: na azért igen. Mondom, de a másik 2 a Jelinek, és a állami ügynökség, gyorsan akartam mondani a nevét, bocsánat, öregszem, már nem jut eszembe. Jó, na, ők is így kerültek bele.
0: Jó, na akkor figyelj, most itt tartunk egy kis szünetet, addig eszedbe jut a másiknak a neve, jó? és akkor a zenék, illetve a hírek után majd jövünk vissza a Strasser Tamással, ez még mindig a szabad péntek, tartsatok velünk a következő órában is. Harmad Gabi és Strasser Tamás dumálják ki itt a 7 legfontosabb történéseit, közéleti történéseit.
2: Szabad péntek!

0: vadpéntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat!
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország üdvözölné Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök háromoldalú találkozóját az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, közölte az orosz külügyminiszter helyettes. Andrei Rudenko hangsúlyozta, a találkozó megszervezése diplomáciai előkészületeket igényel, és a házigazda Kína kezdeményező készségén, valamint mindhárom fél beleegyezésén múlik. Bár Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint egyelőre nincs konkrét terv a csúcs találkozóra, a háromoldalú egyeztetést elméletileg lehetségesnek és hasznosnak nevezte a kremlbeli diplomácia. A november 18-án és 19-én Shenzhenben rendezendő APEC csúcson az orosz delegációt Vlagyimir Putyin vezeti majd, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapattagja. Ács Péter, nemzetközi sakknagymester, 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
6: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe, erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. A női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. A nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 8 perckor Robi hírei után visszatértünk Strasser Tamással, én Harmad Gabi vagyok továbbra is, és folytatódik a szabad péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélünk a hét történéseiről, és pedig akkor most azzal folytatjuk, amivel szerettem volna már az előző blogban is, méghozzá Magyar Péter, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését kérte kedden az ügyészség, és Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna eljárás, amennyiben felfüggesztik Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt, ugye itt a Volánbusz ügyben, és Hankó Balázs fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NKA ügyben. Mit szólsz ehhez? Ők már elég nagy kutyák?
2: Hát most a Magyar Péterre gondolsz?
1: Hát meg a Sesták is, és a Hankó a maga idejében, kormányzata alatt.
2: Hát azért ez miniszter volt elég hosszú ideig a Sesták.
1: Hát persze, azért mondom.
2: És azért a Low Wellness, a csigafeldolgozó, tehát ezek a jól nem megvalósult kisvárdai beruházások azért az ő nevéhez hát kötődtek, igen.
1: Uh-huh. Jó, de most az elszámoltatás szempontjából ez egy pozitív előrelépés, hogy három ilyen név is bekerült a mentelmi jog felfüggesztése kérdéskörébe, és az ügyészség ezt meglépte?
2: Hát ezt nem tudom, mert nem tudom, mennyire alapos a gyanú. Nyilván az, hogy én mit gondolok róluk, az nem számít, hanem az, hogy az, amit elkövettek, az rendben van, vagy nincs rendben. Én persze, én nekem semmi gondom nincs az ellen, hogy nyomoznak. Sőt,
1: hát... Hát kinek van ezzel? Senkinek nincs gondja, nem is hát ez akkor volt a kérdés.
2: Akkor mi volt a kérdés? Hogy elég nagy kutyák?
1: Igen, igen. Tehát ugye eddig ugye az volt, hogy azt mondta, vagy azt van mondtuk egy... többször is, hogy hát jó, de most megint a kis munkatársakat elviszik a minisztériumokból, meg minden, és akkor közben meg a nagy kutyák ugye nem kerülnek be a szórásba, hát, de most akkor...
2: Hát nyilván ez? Nagyon sokan felvetettek a kérdést, hogy a Buszba, vagy miért a Busz megy el a Hűvösbe, nem a Hankó, amikor ugye helyettese volt, stb. Volt egy ilyen igény, most nem az igény a lényeg, hogy de úgy látszik, hogy össze sikerül gyűjteni annyi terhelő dokumentumot, vagy terhelő információt, ami adott esetben erre lehetővé teszi. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyunk elkésve semmittől. Tehát nem olyan értelmi forradalmat csináltunk, hogy most statáriális nem tudom én, bíróságok fogják eldönteni, hogy kire felkiáltás alapján az emberek kit tartanak bűnösnek, kit nem. Javaslom mindenkinek egyébként a Brian életéből a kövezős jelenetet. És tehát én ezt nem szeretném. Én azt szeretném, ha tényleg szakemberek eldöntenének és nyomoznának. Tehát eleve a most ne értsé félre, az előző témában azért kellemetlen egy icipicit az, hogy visszadobták, mert legalább csináljunk úgy. Most nem az, hogy tudjuk a végeredményt, de akkor végigmegyünk mindenen, és tételesen meg tudjuk mutatni, hogy a hatház is végül is azt mondta, hogy az a baj, hogy az indokok egy kicsit viccesnek tűnnek.
1: Igen, most itt az előző témánkra utalsz.
2: Igen. Én nem azt mondtam, hogy attól, hogy ők meg lesznek gyanúsítva, le is lesznek ültetve.
1: Uh-huh.
2: És ne is ültessék le őket, ha nem követtek el semmit. Nyilván az, hogy én mit gondolok a dologról, és nehezen tudom elképzelni az ő pozíciójukban, az egy más kérdés. És nyilván ez majd szép apránként mindenki sorba kerül, és nem biztos, hogy baj az, nem a, mert hogy mondjam, mi csak tisztán szeretnénk látni. Ha nem történt semmi, csak netto hülyék voltunk, azt is tisztán szeretnénk látni.
1: Hát igen.
2: Mert az, hogy nekem most az meggyőződésem, hogy te egy bunkó vagy, már ne értsék félre, az azért édes kevés ahhoz, hogy kiállítsák a bizonyítványt rólad. Akkor legyen erre egy szakaparátus, amelyik tényleg eldönti, hogy a körülményekből igaz vagy nem.
1: Hát igen, hát meglátjuk, figyelj. Én azt gondolom, hogy...
2: Én nem gondolom, hogy ők lesznek az utolsók.
1: Na, ezt akartam mondani, vagy erre akartam utalni, hogy igazából most, hogy bármelyik őket, ha nézem, akkor így... és mondjuk a fideszes vagy KDNP-s képviselőkre gondolok, akkor Sesták Miklós nem feltétlenül különbözik túl sokban a többi volt minisztertől.
2: Bármelyik. Nem tudom, őnek nekem egyébként nagyon gyanúsnak tűnik ő, hogy hát azért ő a hogy mondjam, a durvább, gátlástalanabb figurák közül.
1: Hát, és lehet,
2: nekem hogy... akkor, amikor dolgozott, így éreztem. Ettől persze én lehet, hogy csak rossz a marketingje.
1: Nem tudom, fogalmam sincs, én nem ismerem személyesen, meg nem is követtem ilyen mélységében egyébként az ő működését, hogy ő most milyen csapatba tartozik ilyen szempontból. Minden esetre valószínűleg egyébként a többi miniszternél is pont ugyanígy lehetne találni ügyeket.
2: Hát reméljük, hogy lesz is.
1: Mert ugye azért voltak pontosabban olyan miniszterei az előző kormányoknak, akiket bizonyos ideig ugye háttérbe is, tehát a sajátjaik szorítottak háttérbe annak érdekében, hogy kicsit a rájuk
2: zajok.
1: Igen.
2: Hát azért az a karrier, amit a Rogán befutott a, hogy hívják, Bulvár médiától a teljes elefántcsont toronyba való visszavonulásig, azért az egy kemény dolog volt.
1: Igen. Na jó, szerintem ember.
2: De várja, még azért annyi volt, igen, na, csak hogy ugye előkerült az a kérdéskör is, mert az, hogy most valaki a telefont ellopta, én nem tudom, tehát az összes körülményre tekintettel, ha én jól tudom, ez nem igazán lopásnak tűnik a BTK szerint, de ez egy másik
1: történet. Magyar Péter esetében.
2: A telefon, ugye?
1: Igen, az olyan érdekes, mert ugye...
2: A Hankó az NK ügy, az nagyon sok őt ki belőle szerintem az elmúlt időszakban. Ugye a Sesták az meg elméletek a Volán.
1: Így van.
2: Sztori, és ugye hát azért nekem is feldob ez azt, és most itt meg is néztük a miniszterelnök nyilatkozatát. Ő ugye ebben az időszakban, vagy közel ebben az időszakban ő felügyelőbizottsági tag volt.
1: Igen, de egyébként most én nem tudom...
2: Ő egyébként elmondta az ügyről a véleményét, tehát nem nulláról beszélünk, mondjad.
1: Jó, csak igazából én nem ismerem az akkori Volán felügyelőbizottsági alapszabályt, tehát hogy nem tudom, hogy a felügyelőbizottságnak milyen jogkörei voltak, mert ugye van olyan felügyelőbizottság, ami ügydöntő jogkörre rendelkezik bizonyos összeg felett, van, aki egyáltalán nem rendelkezik ügydöntő, csak javaslattevő jogkörrel. Tehát az, hogy a felügyelőbizottság tagjának azt kell tudnia bizonyítani, hogy ő mondjuk az ellenőrző tevékenységét elvégezte, és az ellenőrző tevékenysége körében egy adott ügyben jelezte el, hogy szerinte az problémás. Innentől kezdve ő megtette, amit meg kellett tennie, mert a valódi döntés az mindig az ügyvezető kezébe van, és a jogi felelősség is ebben az értelemben a döntésért az ügyvezető kezében van, nem a felügyelőbizottságéban. A felügyelőbizottságnak az a feladata, hogy a törvényes működést kontrollálja, és ha valahol úgy látja, hogy nem megfelelően döntött például egy ügyben az ügyvezető, azt jelezni kell neki, hogy a jövőben ne így döntsön. Ennyi.
2: Hát
1: semmi
2: azért,
1: más.
2: Hogyha a bűncselekményre utalói el van, akkor azért tovább kell mennie.
1: Érted? Nincsen feljelentési kötelezettsége, hát, ha csak
2: különben
1: nem...
2: simán egy ilyen ügyben bűnpártolásére lehet vinni.
1: Hát, hogyha észrevette, és nem szó, jó, az igaz, de szerintem egy ilyen esetben, hát azért nem, ezt nem tudom megítélni, hogy egy ilyen ügyletet azt át lehet-e látni egy felügyelőbizottsági székből.
2: Oké, de
1: amikor itt még majd nyomozóhatóság is azon fog vitatkozni, meg azt fogja nyomozni, hogy egyáltalán itt történt-e bűncselekmény.
2: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye a korrupció az, amiből én kimaradok. Tehát azért ezek nem annyira bonyolult történetek, mit akarunk bizonyítani, és lehet-e. Tehát amikor nem úgy hasznosulnak pénzek, és nem lehet alkalmatlanságot csak mögé vetíteni, akkor azért tovább kell azon az úton menni, hogy mégis mire gondolt a költő, amikor ezek a döntések megszülettek. A másik részre én csak azra akartam utalni részben, hogy ha kivizsgálják rendesen ezeket az ügyeket, akkor nyilván adott esetben szó kerülhet arról, hogy ez a felügyelőbizottság jól végezte a dolgát, vagy sem.
1: Hát és felmerülhet a kérdés, de azt meg nyilván dokumentumokkal kell igazolni, tehát ha mondjuk tételezzük fel, azért tudom ezt, mert én is felügyelőbizottsági tag vagyok, tehát én rendszeresen ellenőrzési jegyzőkönyveket készítek, rendszeresen átnézem a könyvelést, rendszeresen kérdéseket teszek fel, ajánlatbekérésekkel kapcsolatban, stb. De ezt mind le van dokumentálva, az ügyvezető aláírja, a pénzügyesek aláírják, a többi felügyelőbizottsági tag pont ugyanúgy aláírja, meg pont ugyanúgy leellenőrzi. Tehát nyilván az, hogyha hogyha Magyar Péter mondjuk a felügyelőbizottsági tagsága idején egyetlen egy felügyelőbizottsági ülést tartott, amiben a következő határozat volt benne, hogy elfogadja a 2000 akárhányas mérleg beszámolót, akkor onnantól kezdve, hát nyilván viszonylag nehéz bizonyítani, hogy ő elvégezte az ellenőrzési kötelezettségét, és hát onnantól kezdve ugye megint más.
2: Én nekem csak az a jó érzésem van, hogy nyilván akkor végig fognak menni ezen a dolgon, és ki fog derülni, hogyha valamit nem jól csinált. Miért lenne ez probléma? Miért ne lehetne egy miniszterelnök adott esetben olyan helyzetben, miért ne kerülhetne, hogy a korábbi melóját ellenőrzik?
1: Kerülhet.
2: Tehát én azt gondolom, hogy ez jó, tehát miért lenne probléma? Mert hogyha egyszer csak meg azt olvasod, hogy azért nem lett ügy a Volán ügyből, mert akkor volt a felügyelőbizottság elnöke, soha senki nem fogja lemosni, hogy mutyi van.
1: Na persze. Ugye? Jó, hát igen.
2: Na de ez ugyanígy érdekes egyébként az autópálya koncesziók kapcsán is, mert többen mondták, hogy akkor volt államtitkár, ugye a Vitézi, aki most miniszter, és ugye az egészet végig. Tehát lehet, hogy helyzeti előnye volt, mert akkor már tudott mindent. De nem volt abban a helyzetben mondjuk, mert le volt tiltva az ügyről. Van ilyen munkaköri kötelesség, hogyha nem egyértelmű a korrupció. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem. Hát jó, figyelj. Most...
2: Stratégiailag így döntöttünk, mert ez az állam érdek. Uh-huh. Most erre azért te nem tudod azt mondani ott,
1: hogy ez van, vagy nem így.
2: Mert ezt nem tiltja semmi. Igen. Ugye?
1: Igen.
2: Na az, hogy most megvakarod miniszterként, az benne van a pak, az akár lehet igen. Normális is, érted?
1: Igen. Egyetértek, nem tudok Na. vitatkozni. Na, végre, ez is egy nemzeti
2: minimum. Meg szeretné, mi? Oké, rendben.
1: Akkor. Na jó, akkor tartsunk egy kis szünetet. Jön a Status Quo-tól az In the Army Now 1986-ból, és utána jövünk vissza Strasser Tamással, továbbra is a Szabad Pénteket hallgatjátok.
0: Szabad Péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 24 perckor visszatértünk az India Army Now után. A Status Quo szólt itt 1986-ból a Paks FM-en, és a továbbra is a szabad pénteket halljátok. És akkor folytassuk, most egy picit médiázzunk, jó? Tehát két médiás témát is hoztam. Az egyik, pontosabban az egyik az a te témád, úgyhogy folytassuk a te témáddal méghozzá.
2: Ez a hangsúly, te?
1: Nem, ebben semmi rossz nem volt.
2: A te témád, tehát érdektelen? Tehát
1: az,
2: menjünk tovább.
1: Nem az, nem mondd már, hát akkor már be se hoznám, ha az lenne.
2: Hát időkitöltésnek kell lenni, és minden.
1: Nem, egyáltalán nem, mert érdekes, ugye összeférhetetlenség miatt lemondhat a média tanács frissen megválasztott tagja, ugye Tóth Mátéról beszélünk, Tóth Máté energia jogász, akit a Mi Hazánk delegált a média tanácsba, és gyakorlatilag most az alelnöki tisztségért, ha jól emlékszem, ugye, a Mi Hazánk alelnöki tisztségért indult el,
2: az érdekes.
1: Hogy mondjam el a hallgatók kedvéért a hátterét, tehát ugye a Mi Hazánknak az alelnöki tisztségéért elindult, ami a kettő ugye kizárja egymást, és a Mi Hazánk elnöke azt szeretné, hogy a Mi Hazánk alelnöki tisztségét válassza, és hát e felé hajlik ugye az úriember is. És ami az érdekes, az itt ebben az, hogy történik-e, vagy történt-e bármiféle kulturális változása az országban a választásokat követően, ha most azt látjuk, hogy van egy energiajogász, akit egyébként a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává választott, illetve pontosabban jelölt ugye egy politikai párt, tehát nyilvánvalóan hiányzik a médiához való kötődés, illetve az egyáltalán a szakmai kapcsolat. Meg, tehát, szóval hogy lesz valaki a média tanácsba tag, vagy mi az, energiajogászként úgy, hogy ő neki a médiáról kell ezen túl dönteni. Elképesztő.
2: Hát úgy, hogy gyakran volt vendég az Ez itt a kérdés című műsorban.
1: Ja, az is számít. Nagyon,
2: hát gondolom, tehát most azért, amikor láttam már kamerát egyik oldalról, majd a szünetbe odamész, és mondod neki, hogy megnéz, belenézhetek, majd látod a másik oldalról is. A tragédia nyilván nem ez, mert erre van lehetőség. Csak ha megnézzük, hogy a milyen személyeket delegáltak adott esetben a pártok, akkor nem látom azt, hogy az a fajta szakmai minimális konszenzus, nemzeti konszenzus, vagy szakmai konszenzus lehetne, amiről hát már oly sokat beszélgettünk. Tehát jelen esetben például ugye az adott úr is, hát megnyilatkozásai és egyebek, én azt gondolom, közel nem afelé vitték akár a médiát, ugye a korábbi időszakok szereplései alapján is, amelyek egyébként most azt sugallhatnák nekünk, hogy tanultunk abból, hogy mi volt az, amit elrontottunk az elmúlt időszakban, és mennyire nem jó az, hogyha szervilis vagy olyan embereknek a munkáját veszük igénybe, akiknek van egy kattanása, mert az egyébként a pártnak, a politikának előnye, hanem adott esetben van egy szakma, amelyik adott esetben fontosabb, mint a politika, és azt gondolom egyébként, hogy minden szakma önmagában fontosabb lenne, mint a politika, de sokkal jobban örülnék, hogyha a gyermekvédelmet azt nem a politikusok kénye kedve szerint lenne, hanem vannak szakemberek, azok elmondják, hogy mit kéne tenni az adott területen, és vannak politikusok, amelyek a körülményekhez képes biztosítják a feltételeket. Nyilván, ha nincs annyi pénz, akkor megkérem őket finoman, hogy kevesebből kéne megoldani, de egyébként hosszú távon fel tudunk építeni egy stratégiát, vagy bármi mást. Ugyanez a lezüllesztett magyar média kapcsán is. Nagyon nagy kérdés az, hogy például az a Siklósi Beatrix a Fidesz esetében, aki itt a Független Közmédia Testületbe delegált volna, vagy küldött volna a Fidesz, és egyértelmű, hogy mondjuk köze van ahhoz a MTI-s sztorihoz, vagy minősítette azt, hogy ukázba kapták, hogy mi legyen, milyen témát hogyan kell bemutatni, hogy ez a Fidesznek tetszen, és nem az volt a baj, mert ezzel nincsen semmi baj, hogyha ennek lett volna köze a valósághoz. Vagy legalábbis egy olyan olvasata lehetne sokszor a valóságnak, amivel lehet vitatkozni, mert nem teljesen, hát hogy mondjam, manipulatív ma, maradjunk ennél a verziónál. Illetve hát a Szabó László, de ugyanígy mondom, tehát az úriemberre kapcsolatban is, amikor mondjuk elmegyek egy beszélgetős, vitatkozó műsorba, hogy egyébként a végén csak az a lényeg, hogy egy narratívát nyomjunk le a hallgató vagy a nézőnek a torkán, miközben egyébként tényleg jó témákra lehettek volna, akkor el kéne azon gondolkodni, hogy valóban az a média feladata, hogy adott esetben minden szócső azt kiabálja, amit én szeretnék. Uh-huh. Vagy ami nekünk. Tehát fontos lenne, hogy mondjuk a szakmában olyan emberek vitatkozzanak a fejünk fölött témákról, akik legalább egymást van miért tisztelni, azon túl, hogy az emberi mi voltjuk miatt hát tisztelik, hanem már, szakmailag is.
1: Hát meg látott már igen sajtót működni, és ő maga tapasztalta egyébként a saját bőrén ezeknek a döntéseknek a következményeit.
2: Így van.
1: Mert ugye azért tudnak, a médiatanács is tud olyan döntéseket, elvárásokat támasztani a sajtóorgánumok felé, ajaj, ami teljesen életszerűtlen. És te nyilván onnan tudod, hogy nem volt ő maga egy ilyen, nem járt ebbe a cipőbe soha, nem gyártott műsort, soha nem csinált, nem tudom én, nem írt újságot, stb., hogy egyszerűen meghozza ezt a döntést. Ez már önmagában árulkodik róla. Szóval akkor nemzeti minimum azt gondolom az, hogy egy média tanácsba média szakemberek legyenek, és most tök mindegy, hogy rádió, tévé, írott sajtó, online sajtó, akármi, de olyan ember legyen, aki egy 5-10 évet legalább eltöltött, vagy ha nem is...
2: Hát és a másikak is annak tartják azért.
1: 2-3-4 évet azért dolgozott. Igen, és mások is annak tartják, de most jó, ez a mások is annak tartják.
2: Most a szakmáról beszélek. Tehát, hogy van x darab publikációd, van, érted, hogy mit akarok mondani? Jaj. Tehát, hogy dolgoztál benne, és mondjuk olyan kérdéseket vetettél fel, amelyek tényleg dilemma egy szakma szabályozása kapcsán.
1: Most én a publikációhoz nem ragaszkodnék. Tehát ez, jó, ez, okay. Ez egy kicsit azért megint ez a túl elméleti tudományoskodós típusok, nem. Tehát gyakorlatban legyen gyakorlata, és értse, lássa át a médiának a működését. Az, hogy egy energiajogászt delegál egy politikai párt egy média testületbe, tehát most pont hogy néznének ki, mondjuk, ha lenne egy ilyen energetikai testület, vagy hát van is tulajdonképpen már a Magyar Energetikai Hivatal, ugye, stb., tehát hogy oda mondjuk bedelegálnak téged.
2: A például, jó, ez egy jó döntés lenne, de ezt most nem menjünk bele, tehát mert van az úgy, hogy az ember tök mindegy, hogy mihez mindenhez is ért, tehát ez egy teljesen normális állapot, de értem, hogy mire gondolsz, egy gyengébb kiadása az én személyemnek, erre teljesen jó példa.
1: Jó, akkor mondok egy példát, egy orvosi testületbe beraknak igen, téged. Na, szóval, nyilván. Hogy bocsi, de azért ezek olyan alapdolgok, és az a baj, hogyha a politika saját szintjén nem szűri ezt meg.
2: Így van.
1: De pedig most biztos vagyok benne, hogy a Mi Hazánk köreiben is van olyan média munkás, akit egyébként jelölni tudtak volna, és van média tapasztalata. Ha nincs, akkor nagyon nagy probléma van. Na szóval, jó.
2: És nem is kell, hogy mindenben egyetértsünk, de tudjunk már úgy vitatkozni, beszélgetni, hogy annak van teteje, ne csak az legyen, hogy én másként látom. Rendben, de miért?
1: Igen, igen. Na hát, de ugye itt jön be a képbe a magyar médiában lévő széthúzás, és ugye mondtad, hogy a
2: hát
1: szakmai minimális szervilizmus, de azért az, hogy a szakmai minimális konszenzusok sincsenek meg a szakma alapjaiban, és lásd, ugye egy jó példa, az amerikai tévés sajtó viszont összezárt, miután Donald Trump újságírókat tiltott ki a Fehérházból, egész konkrétan,
2: szimpátia alapján,
1: egészen konkrétan ugye az ABC, a CBS, a Fox News és az NBC szolidáris volt a CNN-nel. A Fox News, aki egyébként nagyon is Donald Trump párti, és nagyon tolta őt a kampányban is, meg minden, és ennek ellenére azt mondta, hogy ez egy olyan nemzeti minimum az Egyesült vörös Államokban, vonal. Hogy ez egy vörös vonal, amit átlépett. Az más kérdés, hogy ugye válaszol Trump, ugye Trump TV néven saját csatornát indított a Fehérház, de aztán kénytelen volt vissza. Igen, de aztán kénytelen volt végülis visszaengedni a kitiltott újságírókat, ha jól emlékszem, ez lett a vége. De hogy ez mennyire tanulságos történet a magyar sajtó szempontjából, hogy most képzeld el azt a szituációt, hogy a Telexet kitiltja, vagy mit tudom én, most nem, most akkor a mostani Tisza kormány, hogy kitiltaná az Origót, a sajtótájékoztatókról, és akkor a
2: vadhajtások is, a 444.
1: A Telex, a vadhajtások, a 444, igen, HVG, mindenki a magyar nemzettel együtt összefogna, vagy meg a Hír TV, és azt mondaná,
2: nem régen ez megtörtént egyébként, nem ebben a formában, de ugye a sajtó vagy a kormányinfokról elég rendesen ki volt írtva talán a 24.hu, mert az volt a válasz, hogy az az újságírót ne küldjék tovább többször. Ők azt mondták, azt küldünk, akit akarunk. Akkor ki vagytok tiltva.
1: Igen, de akkor mit csinált a magyar sajtó?
2: Hát örült, hogy egyre több hely van arra, hogy kérdezzen.
1: Na, szóval, hogy ez azért valahol nagyon-nagyon más mentális beállítódás, és szerintem ehhez fel kellene nőni a magyar sajtónak, nem?
2: Is. De ez ugyanígy, az előbb már több mindenről vitatkoztunk, ez tehát minden szakmának.
1: Igen, de most erről beszélünk. Nem úgy,
2: hanem igen, tehát a sajtónak is, de azt gondoljuk, hogy egyéb szakmai szervezeteknek is, és akkor lennénk előrébb. Na. Hatóságoknak, stb. Ma tehát is. Ez lenne a lényeg.
1: Ma is. Meg is sokadik nemzeti minimumot. Második minimum. Egyszerűen ebben a műsorban mindig, lehet, hogy átnevezzük nemzeti minimumra.
2: Nem, vagy kell olyat hívni most már a műsorba, mert túlságosan úgy látom, hogy átformáltunk a Józsival. Téged is már nem tudsz annyira.
1: Dehogy nem, hát azért még nagyon sokat vitatkozok.
2: Igen. Adáson kívül meg rengeteget. És milyen fölöslegesen. Bocs, maradtál volna, hogyha hallgattál volna típusú.
1: Jó, inkább zenéljünk egy kicsit. Okay. Ezt jobban fogja élvezni a közönség, a hallgatóság is.
0: Szabad péntek!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 43 perc van, Strasser Tamás és Harmad Gabi a Paks FM stúdiójában, és ez a szabad péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a hét történéseiről, és akkor még egy érdekes témát hoztunk a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Az első alkalommal szeptember 11 és 13-a között rendezték meg ugye az atlétikai világdöntőt itt Magyarországon, 10 millió dolláros egyébként rekorddíjazásnak számító nyereménye alapját pedig teljes egészében a magyar kormány, tehát a magyar adófizetők fizették. Méghozzá ez úgy derült ki, hogy a Telexhez eljutott az a 2024-es szerződés, amelyet tehát ugye az előző kormány kötött ezzel kapcsolatban, és

0: erről soha nem beszéltek a szervezők, hogy az átszámítva 3,2 milliárd forintos nyeremény alapot, azt nem a World Athletics, hanem a magyar kormány fizeti majd teljes egészében. Miért baj ez, Tamás? Tehát jó célt finanszírozott ezzel tulajdonképpen, nem? Vagy ilyenkor mit kell nézni, szerinted? Hát most
1: én nem gondolom, hogy kell nézni. Én azt gondolom, hogy a probléma az, ami egyébként a legtöbb, hát hogy is mondjam, autokráciában ez jellemző, vagy hát jellemző, hogy azt a negatív PR-t, ami az országgal szemben, vagy éppen ha pontosabbak akarunk lenni, akkor a hatalmat gyakorlókkal szemben fennáll, azt valamilyen módon kompenzálni akarja. Tehát én nem látom azt, vagy nem tudom azt, hogy láttuk volna, hogy azt mondjuk, hogy idehozunk egy ilyen versenyt, ennek ilyen is ilyen hatása lesz a nem tudom én, a vendéglátás, a turizmus, az egyéb dolgokra, és ezért fog megtérülni. Ennyit teszünk bele, ennyit teszünk pluszba bele, mert azért nyilván maga a megrendezéssel járó költségeket is egyébként az ország állta. És azt gondolom, hogy ezekben az esetekben jó, hát most ez apró pénz az összes többihez, de tiszteletlenség az, hogy nekem jó legyen, mint hatalom gyakorlónak a PR-je, ezért most az adófizetőknek a pénzét beáldozom erre, miközben egyébként ők lehet, hogy nem erre fordítanak.
0: Jó, de értelek, viszont ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy az adófizetők, ugye mondod, hogy nem biztos, hogy erre fordítanák. Na most azok az adófizetők, akik egyébként külföldre kiviszik a pénzüket elkölteni, mert hogy turistaként ugye kimennek, ugye az a pénz sem magától jön vissza a magyar gazdaságba, ami onnan kiment, mert kivitték. Szóval ezek az emberek, akik ezt nem fogják fel, ezt a nagyon egyszerű matekot, hogyha kiviszed a pénzt az országból, akkor az nem magától jön vissza, tehát csak akkor fogod tudni újra elosztani ugyanazt a pénzt, hogyha valamilyen módon jól működik a magyar gazdaság, és visszaáramlik, akár a turizmuson keresztül, vagy például az ilyen rendezvényeken keresztül elég turista érkezik Magyarországra, akkor ezek az emberek szerinted ezeket a kérdéseket, amit te most feszeget, ezeket észreveszik, felfogják?
1: Igen, mert egyébként...
0: Fogják bármilyen módon büntetni, idézőjelbe, azt, hogyha valaki így működik, mint vezető?
1: Ja, azt, hogy büntetni fogják, azt nem gondolnám, vagy nem vagyok benne biztos. Hát nem tudom, például most rengeteg részvideót dob fel nekem a Facebook, amelyik arról szól, hogy mostantól kezdve, ugye, hogy nyert a Tisza, ugyanúgy lesznek oligarchák, de nem magyarok. És akkor most mi a baj ezzel? Hát könyörgöm, az a baj ezzel, hogy miért nem lehet csinálni egy normális társadalmat? Sehol nincs. Olyan van, hogyha kiírok egy feladatot, hogy mondjuk meg kell csinálni valamelyik utat, akkor ott jó eséllyel lesz fővállalkozó, és lesznek alvállalkozók. Vagy ezért, mert nincs mindenre egyébként eszköze, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy összességében így a leggazdaságosabb. Na de azt lebegtetni, és azt feltételezni, hogy az teljesen rendben van, hogy ellopták, lefölözték adott esetben ezeket a munkákat, mert ők így beszélnek róla, hogy leszette. És innentől kezdve a külföldi fogja leszedni. Miért? Nem lehet olyat, hogy ne szedje le senki?
0: De lehetne, nyilván.
1: Nem lehet, azt mondja, hogy nem lehet. Ezt úgy állítja be nekem, hogy tévedésben vagyok, ha azt gondolom, hogy lehet. De ezt még nekem senki nem bizonyította be, hogy miért ne lehetne.
0: Nyilván lehetne, szóval ezt most lépjünk is ezen túl. Az egyébként, hogy mondjuk külföldiek fölözik le, vagy a külföldiek viszik ki az országból megint csak a profitot, ugye megint miért probléma? Mert az a pénz, amit külföldön költenek el, például a külföldi boltokban, az abból az állam felé áramló adó, mit tudom én, iparűzési adó, az ugye nem a magyar államnak fog visszajönni, hanem abban az államban fog majd az állami szerveknek menni, meg az önkormányzatoknak, ahol elköltik. Tehát ez a probléma, és de azt gondolom, hogy itt annyira gyerekcipőbe jár pénzügyi tudatosság szempontjából a magyar társadalom, hogy ez a dolog Ezt nem hiszem, hogy túl sokan végig gondolták egyébként, és akkor innentől kezdve ezek a típusú dolgok, hogy most akkor 2 milliárdba került nekünk adófizetőknek az, hogy díjaztuk a sportolókat, tehát, és az is ugye megy ki a magyar költségvetésből, mert hát azért nem nagy részben nem magyar érmesek voltak, meg nem magyarokat díjaztak. Ezen oké, hogy voltak magyar résztvevők is, meg tök jó egyébként, hogy vannak magyar sportolók, akik ugyanúgy az atlétikának szentelik az életüket, de hát nyilván ez a pénz, ez megint csak nem marad a magyar gazdaságon belül. Tehát ugye ez a probléma, és a másik, amit mondasz, hogy igen, valóban, amikor tulajdonképpen egy ilyen nagyon drága kormánymarketing, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert tulajdonképpen ez is benne van valóban, és hát mondjuk jó lenne, hogyha a magyar adófizetők lennének már annyira tudatosak, hogy az ilyen típusú, vagy az ilyen típusú működést azt úgy nem nagyon díjaznák. Na.
1: Hát igen, egyébként visszatérve egy fél pillanatra, amit mondasz, hogy van olyan, hogy kiviszi a profitját, mert nem tudjuk helyettesíteni. Tehát mondjuk egy olyan céget, amelyik high-tech-et hoz be, mondjuk az Audi hozott be évtizedeken keresztül, vagy a Mercedes, a BMW, stb. Az, hogy ő utána kiviszi a profitját, hát kellemetlen, csináljunk olyan gazdasági körülményeket, hogy itt forgassa vissza.
0: Marad,
1: de egyébként valószínű, hogy nem biztos, hogy bárki tudna ilyen jó fizető állást adni annak a nem tudom én hány ezer magyarnak. Tehát ilyenkor lehet win-win a szituáció, csak tanuljuk el tőlük. Például, amikor hozzák magukkal a beszállítóikat, előbb-utóbb túrjuk ki. Tanuljuk meg tőlük. És akkor még több marad, és még kevesebb profit megy ki. Tehát inkább ez lenne a lényeg, és ugye most a kínaiakkal nem az a legnagyobb baj, hogy itt vannak, hanem hogy ők nem nagyon minden zárt rendszerbe hoznak. Az építőanyagtól kezdve a munkásokat, a technológiát, és nincsenek olyan magyar vállalatok, amelyek eltanulhatnák tőlük, mert nincsenek benne magyar vállalatok. Nyírjuk a füvet.
0: De ne haragudj, azért vannak olyan magyar vállalatcsoportok, akik ezt a zárt működést, ezt már működtették itt az elmúlt 16 évben, nem?
1: De az másról szólt, tehát ez igen, tehát
0: de értelek,
1: attól,
0: igen.
1: Attól nem lett egy világszínvonalú know-how valahol a rendszerben, hanem, hát hogy mondjam, tehát egy 19. századi ipart működtetik befentesen, tehát mindegy az, hogy bankokról beszélünk, útépítésről, de ezek mind 19. századiak. Ehhez képest azért ezek a high-tech-et hozó cégek, azért ezek elméletileg lehetnének olyanok is, amitől tudunk tanulni.
0: Ez így van, ezzel egyetértek. Na, hát akkor van ebben még valami
1: esetleg? Nincsen.
0: Akkor viszont beszéljünk még egy örömteli témáról, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy örömteli
1: tűzijáték lesz?
0: Tűzijáték nem lesz. Nem, mert az, tudod, az az állatokat védjük, úgyhogy tűzijáték mentesen fogom most ezt prezentálni. Ugye a Tisza kezdeményezi, hogy december 24-e munkaszüneti nappá legyen nyilvánítva, hogy ezt Magyar Péter tegnap jelentette be.
1: És a KDNP végre örülhet a sikerének, ők legalábbis ezt mondják, igen.
0: Igen, na.
1: Az ő eredményük.
0: Szóval, mit gondolsz erről?
1: Hát nem tudom, én az összes napot ünnepnappá tenném, tehát nem tudom. Tehát,
0: ne kelljen dolgozni.
1: Tehát fogalmam legyen nincs, hát eddig se dolgoztunk ugye akkor nagyjából, mert áttettük ide-oda-amoda, és azoknak a munkanapoknak se sok haszna volt. És
0: de azt kellett biztos dolgozni, bocsi.
1: Tehát de azoknak nem sok haszna volt, mert valahogy kiadták szabadságba, stb. Oda muszáj volt egy napot vinned végig, és nyilván a három műszakosok, például az atomerőmű, mindegy az, hogy 24-e, 25-e vagy 26-a van, ugyanúgy kénytelenek dolgozni,
0: jó,
1: mert
0: nekünk
1: kell az áram. Jó, nekünk is, igen, csak ez egy kicsit furcsa hangzott volna. Nem tudom, tehát Magyarországon relatíve túl sok állítólag az ünnepnap más országokhoz képest. Jó lenne egyszer tényleg, hogyha ezek ünnepnapok lennének, nem csak, hogy mondjam, annak lennének kinevezve. Tehát legyen is okunk ünnepelni, és tényleg éljük is meg, aztán pihenjünk, mert ránk férne egyébként.
0: Abszolút, de én azt gondolom, hogy tehát én ezt nem is értettem, hogy eddig 24-en miért nem munkaszüneti nap, bevallom őszintén, és ez az állandó ledolgoztatás, főleg tudod, én nálam ez ilyen veszőparipa az állami szektor, meg az önkormányzati szektor, ahol azért én meggyőződésem, és ezt bárhol vállalom, és bárki nyugodtan, aki esetleg most valamik állami hivatalba hallgat minket, az
1: már itt
0: betelefonálhat, igen, hogy ez hülyeség, de szerintem az állami hivatalokban és az önkormányzatoknál azért általában nincsen annyi munka, hogy ne lehetne megoldani azt, hogy 24-e teljes egészében munkaszüneti nap legyen ledolgozás nélkül, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés, most mondjad.
1: És hogyha szükséges létszám lenne csak?
0: Milyen szükséges létszám?
1: Hát mondjuk nem 10 lennének, hanem 8-an, mert ugyanúgy el tudják látni.
0: Hát figyelj, én azt mondom, hogy én nem sajnálom a magyar emberektől a pénzt. Az más kérdés, hogy egyébként valóban, hogyha az államot túl nagyra hízlaljuk, így van, akkor sajnos annak egyébként összességében az emberek kreativitása és a gazdaság fogja a kárát látni, amitől egyébként nem lesz ugyanolyan sikeres az ország szerintem, tehát akár az is lehetne a megoldás, igen, hogy leépítjük az államot, és akkor abból majd...
1: Ismét egy minimum.
0: Igen, itt ismét egy minimumot találtunk. De minden esetre szerintem ez egy jó kezdeményezés, és most, hogy akkor ez...
1: Melyik a következő? Melyik készül fel?
0: Mire gondolsz?
1: Hát melyik nap legyen a következő?
0: Ja, várjál. De most így hirtelen nem is.
1: Mert azt hiszem legutóbb egyébként talán, mint hogyha nagy péntek lett volna.
0: Szerintem a következő az legyen, hogyha március 15-e szerdára esik, akkor se kelljen, vagy nem csütörtökre esik, tudod, akkor mindig azt szokták, hogy hosszú hétvége, de ne kelljen ledolgozni előtte.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy támogatom a hosszabb ünnepeket, talán az emberek jobban ki tudják magukat pihenni.
0: Na, jól van, akkor támogatjuk. Ezt nagyon támogatjuk, a hosszú ünnepeket és a sok-sok munkaszünnepet.
1: Hát vagy úgy kéne, hogy akkor a 27, 28, 29, 30, 31.
0: Na! Ez is egy nemzeti minimum, ezt egyetértünk. Ebben is, és akkor kérjük, hogy a vállalkozásokat finanszírozza meg a vállalkozásoknak az állam azt, hogy mindenki elmehessen, ne csak az állami szektor.
1: És azért emeljen adót mindenhol, és akkor...
0: Na jó, ez most akkor saját csapdánkba estünk bele. Ugyan. Na jó, menjünk mi is pihenni, én azt javaslom. Ez volt a Szabad Péntek, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok, itt volt a stúdióban veletek.
1: Sasszár Tamás.
0: És Harmad Gabi. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek, és most egy Betonhofi dallal búcsúzunk. Hello, hello, ez a címe, hello, sziasztok, szép napot és további jó rádiózást nektek.
2: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

Ez a Paks FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: tizenkettő.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbau Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres, 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. A szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sportegyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
0: Paks FM.

0: Paks FM összeköt.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat,

0: összeköt.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
2: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz?
3: Készen állsz?

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor befektetési ZRT elemzői szerint, akik szerint a csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése. Aradványi Péter vezető elemző elmondta, bár az árstabilitás és a hozam konvergencia feltételek terén érdemi előrelépés történt, az idén várható 7,5%-os GDP arányos hiány és a magas államadóság miatt szigorú költségvetési konszolidációra van szükség. Az Equilor szakértői szerint a csatlakozási feltételek teljesítéséhez a kiadások csökkentése mellett adóemelésekre is szükség lehet a következő években, míg az euróövezeti csatlakozás kilátása hosszabb távon növelheti a magyar tőkepiac nemzetközi vonzerejét, írja az MTI. Két katona veszítette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán csütörtökön. A tárcavezető tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében, jelenleg még ismeretlen okból, önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben rosszul lett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Ruszin Szendi Romulus közölte, egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel korábban. A halálesetek körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. A szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szeptember 23-án a NAV munkatársai buktattak le egy férfit, aki C+L jogosítvány nélkül vezetett kamiont, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A NAV járőrei a Tengelici János Majornál ellenőriztek szerda este egy 40 éves sofőrt, aki kamionszerelvényt vezetett, miközben csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, csütörtök délelőtt pedig már bíróság elé vitték. Tettéért 120 ezer forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sport Egyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a negyedik helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Dogs FM.
1: Dogs FM.
2: Ó, amit láttam egy álomképként, fájkleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek, és megrékélek azzal,

0: Max FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40. De a Max FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Max FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország üdvözölné Vladimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök háromoldalú találkozóját az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, közölte az orosz külügyminiszter helyettes. Andrei Rudenko hangsúlyozta, a találkozó megszervezése diplomáciai előkészületeket igényel, és a házigazda Kína kezdeményezőkészségén, valamint mindhárom fél beleegyezésén múlik. Bár Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint egyelőre nincs konkrét terv a csúcs találkozóra, a háromoldalú egyeztetést elméletileg lehetségesnek és hasznosnak nevezte a kremlbeli diplomácia. A november 18-án és 19-én Shenzhenben rendezendő APEC csúcson az orosz delegációt Vlagyimir Putyin vezeti majd, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az akemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Negyedik helyet ért el a Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek versenyén Rózsa Bence, az Atomerőmű Sport Egyesület 16 éves kenusa. A 40 ország 735 fiatal sportolóját felvonultató nemzetközi megmérettetésre a paksi kenus az országos bajnokságon szerzett ezüstérmével kvalifikálta magát. Rózsa Bence a csepeli Jakus Zalánnal, valamint a szegedi Molnár Csomával és Máguri Hunorral alkotott egy csapatot a kenu négyesek mezőnyében, ahol a három korosztályt összevont mezőny legfiatalabb egységeként jutottak be a 9 csapatos fináléba, végül a 4. helyen zárva a futamot. A paksi sportoló egyesben 5000 méteren is rajthoz állt, azonban a startot követő ütközés után felborult, így azt a versenyszámot nem fejezte be.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbow Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres, 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolnavár megyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akció keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat, a mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapattagja. Ács Péter, nemzetközi sakknagymester, 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
5: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe, erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. A női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. A nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: a Sztár Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót az Equilor befektetési ZRT elemzői szerint, akik szerint a csatlakozás legnagyobb akadálya az államháztartási kritériumok teljesítése. Aradványi Péter vezető elemző elmondta, bár az árstabilitás és a hozam konvergencia feltételek terén érdemi előrelépés történt, az idén várható 7,5%-os GDP arányos hiány és a magas államadóság miatt szigorú költségvetési konszolidációra van szükség. Az Equilor szakértői szerint a csatlakozási feltételek teljesítéséhez a kiadások csökkentése mellett adóemelésekre is szükség lehet a következő években, míg az euróövezeti csatlakozás kilátása hosszabb távon növelheti a magyar tőkepiac nemzetközi vonzerejét, írja az MTI. Két katona veszítette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán csütörtökön. A tárcavezető tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében, jelenleg még ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben rosszul lett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Ruszin Szendi Romulus közölte, egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel korábban. A halálesetek körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak, írja az MTI. Több mint 1 millió forintos adományt adott át a Szekszárdi Padel Klub a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A helyi sportegyesület a mozgás népszerűsítése és a közösségépítés mellett kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást is. A klub által szervezett jótékonysági akciók keretében gyűlt össze az 1 millió forintot meghaladó összeg, amelyet a gyógyuló gyermekek körülményeinek javítására és támogatására ajánlottak fel a kórházi osztály számára. A kezdeményezők tájékoztatása szerint az aktív kikapcsolódást és a sportéletet biztosító komplexumban a jövőben is szerveznek hasonló akciókat, a mostani jótékonysági kezdeményezésből ugyanis hagyományt szándékoznak teremteni a vármegyében. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építéstörténeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péterfi Zsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan. Szeptember 23-án a NAV munkatársai buktattak le egy férfit, aki C+L jogosítvány nélkül vezetett kamiont, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A NAV járőrei a Tengelici János Majornál ellenőriztek szerda este egy 40 éves sofőrt, aki kamionszerelvényt vezetett, miközben csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, csütörtök délelőtt pedig már bíróság elé vitték. Tettéért 120 000 forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paks FM.
2: Összekött.

0: Portré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
3: Hogy?
2: Meg is csináltad, és örömmel?
3: Megcsináltam, és nem mindig örömmel.
2: Kérni kellett sokszor, hogy Lévius...
3: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
4: Varga Lévius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Mik? Volt, hát otthon volt a porszívó, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valamikor mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, volt az egyik, mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutyalevitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb. Nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
2: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porszívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
3: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál,
4: Hajdú Klára énekesnő.
5: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
2: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
5: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
2: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
5: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
2: Az biztos.
5: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez egy kicsit ez az önkénteskedés is, hogy tegyünk mondjuk másokért is. Meg például olyan is van, hogy így a természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor...
2: Összeszedett.
5: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
2: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
5: hanem magamra,
2: hogy nem hoztam zsákot.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Function FM.

0: BoxFM.
1: BoxFM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. Uh-huh. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászállok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke is önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli, tehát ez, az nem lehet könnyű. De érdekes módon, mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény. Tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
3: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
4: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni. Én találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném én, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
2: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Box FM.
1: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
3: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű is, hanem egy melankolikus vagy, vagy egy kolerikus vagy, mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
2: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyett játék. A gyerekek így játszanak, hogy a szerepjátékot, vagy így építőznek, hogy így máshol vannak. Ha kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a te a keverése, és nem tudom mi között, az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
5: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
4: Időtlenség, ez nagyon jó, azt munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
5: De ez tényleg így van.
4: Nem? Tökéletesen egyetértek.
5: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy valaki még álmában is dolgozik, hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet, nem?
4: Kínos, igen. Kellemetlen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
6: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összese söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
5: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejben is
6: átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnod rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
1: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Box FM.

0: FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Keleti Andrea, táncművész.
3: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab szék, táborokat rendezünk. Miért nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel. Díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
4: Az is te vagy.
3: Az is. Csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabába ott vagyok, és az én ruhámba megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
2: Takács Nikolasz, előadó művész.
4: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
5: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok, nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
4: Vagy nem is kicsi.
5: Nem is kicsi.
4: Műkincs kereskedő.
5: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebben, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
4: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, és én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
5: Köszönöm szépen.
4: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csúrig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
1: Hajdó Klára, énekesnő.
2: Az lenne az ideális, nem. És ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem nem. meg ezt.
3: És utána, ha jól működik, akkor már nem?
2: Hát, vagy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok, és azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak. De nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
3: Mondjuk régen
2: a vasárnap az például egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni, nem mert van, tudod. Hogy vasárnap van koncert, hát, vagy vasárnap van egy olyan
3: eldönteni
2: program.
3: Bármit lehet. Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
4: hát
3: ami éppen
4: morális és erkölcsi szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit, persze.
3: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénz szerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
4: Dehogy nem.
1: Varga Livius.
3: Okozott?
4: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő, és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indok a stresszre. És akkor mentem el, az első mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért. Hát és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsúvában, ekkora a nyakamban szóródott a kút pereméről a föld, én pedig egy búvászivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszakból, és mint egy régész, egy ekkora kis lappal, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeled el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrűk ura, de inkább azt mondhatnám, hogy gyűrűk ura volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
3: Hát, nem hiszem.
5: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Paks FM.
7: Paks FM.

0: FM.
1: Paks FM.
2: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, akkor mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért. És
4: igen,
3: rögtön...
4: korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
3: Mondták a szülők, hogy
4: igen,
3: mit mondták?
4: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
3: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jég hátán is meg fogsz élni.
4: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
3: Bocs.
4: Hanem
3: hogy?
4: Hanem inkább így. Livius, te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, hess, menjél játszani.
3: De jó.
4: Ne repedjen föl a fejed.
3: Ezt mondták. Felrepett?
4: Mindig. Vagy a lábam.
0: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem beleszületett valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe ez a bele lehet görcsölni. Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen, de fizikailag. Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
3: Menni.
4: Tenni.
3: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
4: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépést sem tud.
3: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
4: Igen.
3: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
4: tulajdonképpen... Néha az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
3: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
4: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riherőhökbe hívtam fel a barátaimat, mert...
3: Pont ezért ajánlottak rögtön valamit.
4: Lehet. Igen, hát tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
3: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek.
4: Igen.
3: És akkor most kellene lé.
4: Igen, mert hát a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen, ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
3: De most művész feladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
4: Igen.
3: Mert lé kell. Most.
4: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
3: És tényleg volt?
4: Igen, és megcsináltad.
3: Megcsináltad. Ez a nagy dolog, hogy többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
4: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor fölveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
3: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
4: Igen, hát ez az,
3: csak
4: megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
3: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
2: Emberportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Oroszország üdvözölné Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök háromoldalú találkozóját az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés novemberi csúcs találkozóján, közölte az orosz külügyminiszter helyettes. Andrei Rudenko hangsúlyozta, a találkozó megszervezése diplomáciai előkészületeket igényel, és a házigazda Kína kezdeményező készségén, valamint mindhárom fél beleegyezésén múlik. Bár Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint egyelőre nincs konkrét terv a csúcs találkozóra, a háromoldalú egyeztetést elméletileg lehetségesnek és hasznosnak nevezte a kremlbeli diplomácia. A november 18-án és 19-én Shenzhenben rendezendő APEC csúcson az orosz delegációt Vlagyimir Putyin vezeti majd, írja az MTI. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Serpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorúbb biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. A szakemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos. Szakmai nappal ünnepli a Paksi metszet megnyitásának 10. évfordulóját a Paksi Városi Múzeum szeptember 26-án szombaton. A Deák Ferenc utca 2-es szám alatti múzeum épületében délután 4 órakor kezdődő rendezvényen Paksváros önkormányzatának vezetése, valamint Mezősi Árpád, a Humánpolitikai Bizottság elnöke mond köszöntőt. Ezt követően dr. Gere László nyugalmazott régész, műemlékes kutató tart előadást a Deákház történetéről és az építés történeti kutatások eredményeiről. Délután 3:45-től dr. Váradiné Péter Fizsuzsanna nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Fazekas Ferenc a múzeum jelenlegi igazgatója mutatja be a Paksi metszet 2016 és 2026 közötti első 10 évét. A program zárásaként 17:30-kor kerekasztal beszélgetést rendeznek a Paksi metszet kezdeteiről, jelenlegi szerepéről és jövőbeni perspektíváiról a szakértők és a múzeum munkatársainak részvételével. A rendezvény este 6 óráig tart, a belépés díjtalan.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter, nemzetközi sakk nagymester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe, erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. Női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. Nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

az élet így is szép. A része vagy, ez nekem épp elég. Te leszel a kezdet és

0: Zsiráf háton, máshova csúsztam a szivárványon. Próbálkoztam kedvességgel, élvezted is egyszer-kétszer. De te nem akarsz engem látni se, a szerelmet nincs, aki átvigye. Te nem akarsz velem lenni már, hát más faszi kell, aki felcsinál.
1: Csak hazai, hazai slágerek most a Paks FM-en.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban, írja az MTI. A miniszterelnök és kíséretek, köztük Tar Zoltán miniszter és Velkei György államtitkár vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Ezt követően az apostoli paloták vatikáni dolgozószobájában került sor a pápai audienciára. Magyar Péter nyíltnak és barátinak értékelte a megbeszélést, amelyen a magyarországi változások, a háború és az energiaválság jelentette kihívások mellett a mesterséges intelligencia által felvetett kérdésekről is szó esett. A miniszterelnök a látogatás alkalmából magyarországi látogatásra is meghívta 14. Leó pápát. A pápai audienciát követően a magyar delegáció a Szentszéki államtitkárságon Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán külügyminiszterével folytatott egyeztetést. Két katona veszítette életét szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán csütörtökön. A tárcavezető tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében, jelenleg még ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben rosszul lett, majd másnap a kórházban életét vesztette. Ruszin Szendi Romulus közölte, egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel korábban. A halálesetek körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A honvédelmi miniszter részvétét fejezte ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak, írja az MTI. Kezdetét veszi a Paksi Kressz Parkhoz vezető út felújítása és a kapcsolódó parkolóépítés, miután szeptember 24-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A nettó 18 millió forintos beruházást a Lambsbau Kft. Végzi. A projekt keretében 268 négyzetméternyi útfelület kap új betonburkolatot, emellett egy 101 négyzetméteres 6 férőhelyes térkövezett parkolót is kialakítanak. A fejlesztés célja a balesetveszélyes úthibák megszüntetése, valamint a Kressz Park könnyebb megközelíthetőségének biztosítása a Szent István tér irányából. A kivitelezési munkálatok a tervek szerint október elején indulnak és november 23-áig tartanak. A munkálatok teljes ideje alatt a parkhoz vezető útszakasz gépjárművel nem lesz járható, közölte a Telepaks. Tovább szigorította az afrikai sertéspest is terjedése miatti intézkedéseket a Tolna vármegyei kormányhivatal, miután a betegség jelenlétét igazolták a vármegye határaihoz közeli területeken. A járványügyi védekezés érdekében korlátozásokat vezettek be többek között Alsónána, Alsónyék, Bátaapáti, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Mórágy, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, Tolna és Várdom közigazgatási területén. A kijelölt zónákban a sertéstartóknak szigorú biobiztonsági előírásokat kell betartaniuk, beleértve az állományok zártan tartását, a rendszeres fertőtlenítést, valamint a szállítások és az állatmozgatások szigorú hatósági bejelentését. A hatóságok emellett megerősítették a vaddisznóállomány megfigyelését is. Az akemberek felhívják a lakosság és az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a betegség az emberre nem veszélyes, azonban a sertésállományokra nézve súlyos gazdasági károkkal járhat, ezért a szabályok betartása kiemelten fontos.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 16-a és 27-e között Üzbegisztánban zajlik a sakkolimpia, melyen részt vesz a magyar férfi és női válogatott is. A nők mezőnyében Lázárné Vajda Szidónia, azaz a tavalyi felnőtt magyar bajnoka is az olimpiai csapat tagja. Ács Péter, nemzetközi sakknagymester 4 éven keresztül vezette a felnőtt férfi magyar válogatottat a 2024-es budapesti sakkolimpiával bezárólag. Ács Péter így nyilatkozott rádiónknak a sakkolimpia félidejében.
2: Jelen pillanatban csak a női csapatban képviseltetjük magunkat. Lázárné Vajda Szidónia, aki tavaly decemberben megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot, teljesen joggal vívta ki az olimpiai csapattagságot. Jelen pillanatban olimpiai versenynek a felénél tartunk. 7 forduló ment le a 11 küzdelemből, nagyon sok minden történhet még. Mind a két csapatunkról azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit elmaradt a várakozásoktól, viszont ez azt jelenti, hogy több győzelmeket várhatunk most így a 8. fordulóban, és oda kerül szerintem mind a két válogatott az első 10 közelébe. Erre reális esély van. Éremre azt mondanám, hogy ahhoz nagy csoda kellene, viszont matematikailag még mind a két csapat akár érmes is lehet. Női válogatottunk 18-ként indul a rajtlistáról, a férfi válogatottunk pedig a 8. rajtkockáról vette a küzdelmet. Nőknek mindenképpen nagy siker lenne a 10-be kerülés, a férfiaknak is egy tisztes helytállás, illetve egy jó eredmény, viszont olyan kaliberű játékosaink vannak a férfi csapatban, hogy azért titkon lehet reménykedni, hát ha egy nagyobb siker is kifut.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: XFM. Összekött. Rablóból elég lehet 40. De a XFM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a XFM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dalt tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Megjelent egy új robottaxi, amelynek már pedálja és kormánya sincs. Új agyi implantátum segíthet a bénult betegeknek újra beszélni és mozogni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például azok a területek, amelyeket mezőgazdaság alá vonnak be. És megkezdte odafönt egy új műhold a munkáját, többek között a klímánk változásának adatait fogja rögzíteni. Ezek mellett, a tudományos hírek mellett szó lesz arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét, és tanúságos tudományos hírekkel is jövök majd. A technológiai tudomány világa is felkapta a fejét arra a hírre, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú AI chatbottal tervezget erőszakos támadást. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét.

valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek, és megbékélek azzal,

ágyod még. Csak nyitott szemmel, kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika, a vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika. Ja, a hazá.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.
1: Összekö.